Berka együttes előbbi összeállításában felcsendült a Szóla Kukuk című dal. Az egyik remek énekesnőnk, Szalóki Ági szintén feldolgozta ezt a dalt. Ez következik most Táncházban című műsorunkban, majd 2024-ben Utazásaim címmel megjelent lemezének egyik kompozíciója.

ismét Szalóki Ági énekel táncházban című műsorunkban, de most egy cigány dalt. Utána pedig az Ökrös Együttes legendás Boncida háromszor című albumáról szól Cigány keserves. Az énekes itt is Szalóki Ági.

Táncházban című műsorunkban boncidai cigánydallamokat hallottak az Ökrös Együttes és Szalóki Ágnes előadásában. Maradunk is a hazai, illetve Kárpát-medencei cigányság dalainál, melyek közül Bari Károly gyűjtéseiből hallhatnak néhányat. Az előadók Varga Jolán, Jakab Lajos, és sajnos az utolsó táncdallam előadóit nem sikerült felkutatnunk.

Ainda das a latera aroma, ravô. Ainda mochir ya tok zokoga ya tok mochir ya tok. Zokoga ya tok ya ya ya. Ertenek tek is volt egy anyátok, ja. Mert nektek is volt egy anyátok. Ide leterítem a szoknyámot, leterítem a szoknyámot, va-va-va. Mert összeszedem az árvákot, jaj, mindet összeszedem az árvákot. Hogy de

Mikor ennek így kellene élőm-e vár? Éden a daradével a lorom tarjaj, csipás se lezsóve ne dál.

Sipagje shove janene darya Sipagje shove janene darya Ajda donja meno kert ne kalo konja meno Kert ne kalo kelume va Ajde sa zanje nekšem dara lukja Azaye nakesham dara lo Ay da felmenye ko törvény székre felmenye ko törvény székre elume va Ay da bíróság elejébe jó Ad bíróság elejé Ebben. Ajde nem a láncot, talakat ott, nem a láncot, talakat ott, elume van. Ajde a szívemre a bánatot, jaj,

Maradva a cigány eredeti felvételeknél, egy nagy klasszikus előadó, Fedor Sándor Dimó énekelt, s aztán adásunkat a nagyon régóta nem véletlenül oly népszerű Karaván Família felvétele zárja, ennek címe Blues for Dimó. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

De babázik a tuni, most vagy bajbosan. Buracsika,

kocsi széjében van még 20-as benne. De fogja, mire uram, tegye hasznos el. Tegye hasznos el.

0: Lemente.
1: Цыган.
0: Это цыгануто. Давай. Уно, ла, да, ри, на, на, на, на, на, на.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 152. adása.

Kostelek az Kostelek. Nem hasonlítható semmihez. A 80-as évek elején jártam ott először. Ha az ember ma oda téved, ugyanazt tapasztalhatja a mulatságokban, mint annak idején. Ez a hely olyan, mint egy nagyon jó konzervdoboz. Az életforma, a táj, az emberek, hála Istennek még őrzik a múltat. Ha valaki meghallgatja ezt a lemezt, akkor ízelítőt kap ebből a régies zenei kultúrából. Sára Ferenc gondolatai a Gyimesföldi Népzene Kostelekről című albumról 2019-ben.

Hol is van ez a kostelek? A Gyimesi völgytől nem messze, ahogy a helyiek mondják, menjen az ember, s mikor azt hiszi, hogy eltévedt, akkor még menjen egy kicsit, s ott lesz. A lemezen a zenei válogatás egyik része a Gyimes völgyi énekek közül került ki, míg a másik részét kizárólag kosteleki dallamok adják. A Kallós Zoltán és a Vaszi Levente által gyűjtött keservesek mellett a helyi bálok hangulatát idéző párostáncok, valamint a balkáni eredetű hojsza lánctánc muzsikája is helyet kapott. Ez a zenei anyag hűen tükrözi a pásztorkodó múltból merítő kosteleki közösség lelki világát, ahol az éneklés és a zenélés a mai napig a mindennapi örömök és bánatok megélésének legtermészetesebb formája.

Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

gyönyörűt álmodtam, Istenem, de szépet. Udvarhelyi utcán láttam sok-sok népet. Szívükben az öröm, a lelkükben hála. Kézen fogva mentek az Isten házába.

Damkó Rádió. Válogatást hallottak a Damkó Klub koncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: hoj, hajlikos dergoj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A magyar zene rádiója.

a pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele ad a édes szeres belé. Éljen az élet, és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a

0: jön a csóka, az estben akar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból,

valaki, az egész világ mikor a szemedben.

meg az anyádnak, súgd meg az apámnak, mikor várunk az új évre. Hogyha jön a jár, s kinek a sok rózsa, újra itt leszek, s viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, édes

0: Gyöngy virágom én, már alig várom, hogy az enyém lesse végre.
1: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankórádió.

0: Ghetto Turk Murtolati Vecchio Vudon Pehar Bizanti Somnohar Os Maradio Goliat
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

joyeuse vivette.

0: szemébe, tökban akad a kezébe, de pénzényül a zsebébe, zsebébe, fej a zsebébe, az tökban akad a kezébe.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

Siros-siros kecskeméti öreg templom.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként, több mint egyharmaduk gyerek. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyűjteni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert múlt hétfőn vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Láda szól az udvaron, vidámabb lesz a ház. Vígabban főz a nagymama,

Dennis napot, jó reggelt és szép hetet kívánok Önöknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. június 22-én. Hétfőn 8 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, de hát tudják, mert szándékosan választották ezt a csatornát. Remélem, hogy sikerül meghálálnunk a bizalmukat. A többes szám indokolt ma reggel is. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő lesz a segítségemre. Én Hajdú Tibor vagyok, 10 óráig töltjük együtt a mai reggelt is. Igyekszünk érdekes friss információk mellett kiváló muzsikát nyújtani Önöknek. Nótát, operett, műzikál részletet, örökzöldet, mindent mi fülnek ingere, minden piros-fehér rózsát neki vittem én neki, nem sokára Szávolovics Gabriella. Kocsmárosné, szép csárdásné, ezt a csárdást Nádasdy László előadásában hallgatjuk meg. A Maja című operettből Pécsi Kornélia, Janza Kata és Vasvári Éva jóvoltából csendül fel a jól ismert dallam, tudom, hogy van neki. A címe az örökzöldek között pedig hallhatják majd Nádasdy György előadásában az Engem nem lehet elfelejteni című örökzöldet. Lesz majd névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Megnézzük, hogy meddig tart a kánikula, vagy lesz egy kis enyhülés. Hamarosan pedig rövid történelmi visszatekintésünket hallhatják. Elsőként Utri Anna és Kubányi György énekel. Kalapomra páros tubarózsát tettem a nóta címe. Kérem, ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

zarózsát vettem. Mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója. Édesebb az ajka, édesebb a csókja, az ívünkben dalban, oda súgjuk halkan, a cigánynak minden hajnalban. Tanultam, hogy kalapom lappához, duba rózsát vettem, mulatós asszonynak, a bolondja lettem.

0: 7:45 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1633. június 22-ét írtunk, Mikoron és Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszamondta nézeteit arról, hogy a Föld kering a nap körül. Szintén június 22-én 1735-ben harmadik Károly király életre hívta a Selmec bányai bányatiszt képzőiskolát. Ez volt az első magyar műszaki felsőoktatási intézmény. Ekkor alakult meg a bányai iskola könyvtára is, ez pedig Magyarország első műszaki szakkönyvtára volt. A Nemzeti Múzeum építése Budapesten 1837-ben ezen a napon kezdődött meg, míg 1849-ben, a szabadságharc idején a megszálló osztrák hatóságok elrendelték a csendőrség felállítását Magyarországon. Ciklai Zsigmond építész 1896-ban ezen a napon kapta meg a legelső fotográfiai mutatványos engedélyt, azaz az első mozi engedélyt Magyarországon. A Magyar Rádió stúdiójából pedig először közvetítettek színművet, 1926-ban ezen a napon Geraldi Szeretni című háromszereplős darabja volt mindez. 1941-ben ezen a napon rohanta le Németország a Szovjetuniót, hát rohanta le idézőjelbe téve. Sokszor kezdődnek úgy az offenzívák, ugye, hogy lerohanásnak indul, aztán valami egészen más lesz a vége. Hadüzenet nélkül támadta meg Németország a Szovjetuniót, és kezdetét vette ezen a napon a Barbarossa hadművelet. Kolozsvárott megjelent az Utunk című irodalmi művészeti és kritikai folyóirat első száma 1946-ban ezen a napon. Az első tömeges elhurcolási hullám pedig hazánkban 1950. június 22-én indult el. Ennek során a déli határsávból deportálták a Hortobádi pusztába először az osztályidegennek számító embereket. A Beethoven Emlékmúzeumot Martonvásáron az egykori Brunswick kastély földszintjén 1953-ban ezen a napon avatták fel, míg az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, az ombudsmanról szóló törvény 1993. június 22-én lépett életbe. Vissza a jelenbe, minden piros-fehér rózsát nekivittem szól a nóta, Szabolovics Gabriella énekel Szalai Antal zenekara kíséretével. Jó reggelt!

Azért csodát ne várjunk a hidegfront után sem, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Vacogni nem fogunk ma sem, sőt, nagyjából jövő csütörtökig, ha előre tekintek a középtávú előrejelzésben, maradnak a 30 fok feletti maximum értékek a nap legmelegebb óráiban. De ennyire ne szaladjunk előre, nézzük a mai napot. Több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés. Elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten lesz helyenként erős, zivatarok idején pedig viharos lökések sem kizártak. 30-36 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Ma járok, kelek a határban. Szigeti Fercsi énekel, Berki Péter zenekar a kíséretével most.

Takács, Horácia, Józsué és Tinka napja is van ma. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Főnévnaposaink június 22-én a Paulinák, a Paula alakváltozata, latin eredetű szó, kicsi, kistermetű a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Tudom, hogy van neki. Részlet a Maja című operettből Pécsi Kornélia, Janzakata és Vasvári Éva előadásában most a Dankó Rádióban.

0: Két perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Johann Christian Polycarp Erxleben német biológus, a német állatorvostan úttörője 1744-ben született ezen a napon. Wilhelm von Humboldt porosz államférfi, emellett korszakalkotó nyelvész és esztéta volt, 1767-ben született ezen a napon. Testvére Alexander is tudós volt. Ketten alapították azt az egyetemet 1810-ben, mely 1949 óta viseli a nevüket, és Humboldt Egyetemnek hívják, sokan ismerik ezt a berlini intézményt. Dukati Vadar, orvos, India kutató, 1825-ben született, június 22-én. Ő volt Kolvösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója. Julian Huxley, angol biológus, zoológus, 1887-ben született, június 22-én. Erich Maria Remarque, német író, 1898-ban. Vogel Erik, zseniális díszlet, jelmeztervező, grafikus és festő, 1907-ben született ezen a napon. Vörös Sándor, Kossuth Díjas, költő, író, drámaíró, 1913-ban született ezen a napon. Viola Mihály színművészre szerintem nagyon sokan emlékeznek, ő 1922-es születésű. Chris Christopherson, amerikai színész, hihetetlen, hogy két éve, hogy nincs köztünk, ő 1936-ban született. 1943-ban az a Klaus Maria Brandauer, osztrák színész, rendező, aki Szabó István Oscar-díjas filmében, a Mephistóban játszotta a főszerepet. Ezen a napon ünnepelné születésnapját a drága Cserhánti Zsuzsa is, ő 1948-ban született ezen a napon. Rá egy évre a háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe-díjas Meryl Streep, amerikai színésznő, és ezen a napon ünnepel Knapik Tamás, a Fiesta gitáros zeneszerzője, neki is, és önöknek is, kedves születésnaposok. Sok boldogságot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse mindannyiukat. Önöknek szól a folytatásban Dolhai Attila előadásában Józsida, a Cigány szerelem című operettből.

pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár, sem a rég.

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos

Deris napot, jó reggelt kívánok, közeledünk 7 órához. Kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját nem sokára, addig a Magyar Rádió vonós tánczenekarának egy felvételét játszom. A következő zenei óra pedig csárdással indul, édesanyám a kendőmének, mi nagyibolya, ifja Berki Béla zenekar a kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsor ajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsor ajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
5: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások.
4: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
5: Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
6: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
5: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
4: Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, és megnő a munkabaleset kockázata, hívta fel a figyelmet Juhász Miklós, munkavédelmi szaktanácsadó.
5: A szakértő szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, valamint a védőital és a pihenőidő biztosítására. Kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
7: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsegos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnali sürgős beavatkozást igényel.
4: Hőhullám tapasztalható Európa nagy részén. Spanyolországban több helyen 40 fok volt a hétvégén. Franciaországban mára várják a legmelegebbet, és alkoholtilalmat vezettek be. Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat. Jankó Anita összeállítása.
8: Több francia település is lemondta a zene ünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. A számos aknával tarkított föld alatti tufabánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes. Itt légkondi nélkül is lehetne aludni. mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegoldást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalás első fordulója mintegy 80 percig tartott. A találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump amerikai elnök pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Pék Bulcsú összeállítása.
9: Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance elnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A hormozi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollah-kal.
4: Ismét sokat civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részlete Kíváncsi Attilától.
10: A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltó autó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. 5 ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint 3 nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
4: Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet. Figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója.
11: David Miliband Kievben kifejtette, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön él.
4: Itt a Krónika. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint, ahogy a kormányfő fogalmazott, az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően tovább szigorodhatnak a javaslatok.
11: Az alkotmánybíróság elnöke szerint nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvényértelmezési indítvánnyal élt. Polt Péter hozzátette, az alkotmányos párbeszéd része, ha az alkotmánybíróság eljár az indítvány ügyében.
5: Az elnök azután tette közzé véleményét, hogy az államfő indítványát le kellett venni a mai napirendről, mert 7 alkotmánybíró is személyes érintettségre hivatkozott.
12: Már holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
5: A századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője Hortai Olivér úgy véli, a védettár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
13: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
12: Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személy szállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozott karbantartási és jármű fenntartási problémákat kezeli.
5: Reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére. Azt írták, Vitézi Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küszködik, és ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, a nála szerintük nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja. Emlékeztettek, Vitézi Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott.
12: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján. A magyar program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerint biztosítja kötelező és választható oltásokat.
5: Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos hangsúlyozta, külföldi utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott.
14: Hogyha csak Európában a Földközi-tenger, vagy a Fekete-tenger, vagy az Adriai-tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltáson megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
12: Az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet a Válvetve apával elnevezésű program.
5: A Férfiak Klubja kezdeményezésének célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot édesapjukkal tölthetnek a munkahelyen. Bedő Imre az apák napján azt mondta, átalakult a családon belüli munkamegosztás, és ma már az édesapák aktívabban részt vesznek gyermekeik életében.
15: Amikor csak a férfi dolgozott, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, az, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
12: Elindult a Duna műsora a nyár 26, a helyszín a Réfülöpi Móló.
5: A különleges vendégeket felvonultató, kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik a balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
16: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal karambolozott egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé, a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.
12: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
5: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
12: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 20:00-kor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
18: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt! A Dampó Rádiót hallgatják, 2026. június 22-e van, hétfő, 8:02, Vajdú Tibor vagyok, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek, hallgassanak jó zenét. Hajnalom, csillagom, énekli vörös sári, nem sokára, hallod a nótás, vittyes szép madár, Kalinánikő előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát. Baksai Árpád és Feleki Kamil pedig a három tavasz című zenés játékból a régi mániám kezdetű részletet énekli majd el. Az örök zöldek között pedig a Nonstop Edite Szép Margit című dala is majd hallható lesz az óra vége felé. Lesz kirándulás egy újabb településre, nagyjából 20 perc múlva. A hét jeles napjairól pedig az óra végén Dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallhatják. Elsőként Kovács Erzsi felvétele. Címe ezt a nagy szerelmet. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot! Nyarkát!

0: két Vörös Sándor verset, gyermekverset, ha nem is 100%-osan pontosan, de úgy nagyjából szerintem szinte mindenki tud. Vannak kevésbé ismert költeményei is. Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Egy ilyet engedjenek meg most, hogy elmondjak. 1913-ban ugyanis ezen a napon született a Kossuth és Baumgarten díjas. Zseniális költő. Ha kérdik, ki vagy, ezt mond. Egy nemű vagyok a széllel, folyósodrával, esőcsepp hullásával, madárröptével, fapadlón járó, facipős ember lábazajával. Levegője a szél, víze a folyás és a csöppenés, a röpülés madár-e, és fából van-e a fapadlón járó, facipős ember kopogása. Megszűnik a szél, a levegő nem szűnik meg, de szél nélkül halott. Elhult a madár, a teste új mezbe öltözött, 100 új ablakba szétivódott, de a röpte nem maradt meg, és el se veszett. Többet nem is tudok magamról, és mire tudnék, már több leszek annál, hogy sem tudhatnék bármit is. Még nem vagyok egész, és mire az lehetnék, már több leszek annál, hogy sem magamban lehessek egész. Még nem is élek, nem is fogok élni. Életnél teljesebb leszek a holtom után. Ezt mond, ha kérdezik, ki vagy.
1: Dankó Rádió.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém
0: te lettél. Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 6 perc múlva 3:48 jó reggelt.
1: Hentzidától Bonszidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Bankközség, szlovákul banka. Nógrád megyében a Récsági járásban találjuk Budapesttől 60, Balassagyarmattól 25 kilométerre. Csak közúton a 2-es főútról lekanyarodva tudjuk megközelíteni. Korábban vasúton is elérhető volt a Diósenő-Romhány vasútvonalon, de 2007-ben szüntették meg a személyforgalmat ezen a vonalon. A terület ősidők óta lakott, ez bizonyítja a környéken talált több régészeti lelet is. Az első fennmaradt írásos említése pedig 1405-ből való. A török hódoltság idején a falu elpusztult, ekkor telepítettek be szlovákokat, akik magukkal hozták egyrészt a nyelvüket, másrészt evangélikus vallásukat is. A 18. század közepén a Jeszenszky család, 1770-ben pedig az úrbéri rendezés alkalmával Becskádi Pál, Gyurcsányi Ignác és Hodosi József lettek a település földesurai. Az evangélikus templom 1783-ban épült, az evangélikus temetőben pedig még egy régi templom alapfalai is láthatóak. A templom mögötti dűlőn pedig a helyi szájhagyomány szerint eredetileg egy református templom állt, amely a török hódoltság idején pusztult el a körülötte lévő településsel együtt. A Bánki tó a 70-es években lett kedvelt turista célpont, ám a túlzott látogatottság végül a víz romlásához vezetett, nos ennek az állapotnak a visszafordítására elhelyeztek egy vízminőséget javító berendezést a tavon, illetve kitisztították a medrét is. Bánk és Felső-Petén között pedig működött egy kisvasút, a Felső-Petényi kisvasút. Ez az ott működő kő és agyagbánya által kitermelt nyersanyagot szállította Bánkra, 2005-ig üzemelt. Később egy-egy különleges alkalomkor személyszállítás is folyt ezen, de természetes, hogy a már említett templom, illetve a szlovák tájház mellett, ami egy olyan gyönyörűséges kis parasztház, hogy az embernek kedve lenne azonnal beköltözni. Ezek mellett a Bánki tó természetesen a legnagyobb vonzereje a településnek, amit még pénteken mutatott be Vecsei H. Miklós színművész. Bánkot is látni kell, ismerni kell. Lehet és érdemes is kirándulni nagyokat a környéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. A folytatásban a Három tavasz című operettből hallhatnak részletet Baksai Árpád és Feleki Kamil előadásában.

og rig i Mania. Væg i Køjterne og Stefania. Et fest, vi er gerne.

0: már, egy szép fiam kerem, vidám anyám. Egy szimbrakon friss nem imponál, ahol polé csak két lóval jár. Bár igaz, hogy a fiam ker drágám, ám a sik egy kicsit jól esik.
1: Ha lenne saját fiam ker,

Love Me Tender, a Szeres gyengéden feldolgozását hallhatják a Dankó Rádióban Faragó Gyuri István előadásában a folytatásban. Majd a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását, 8 órakor hírek következnek, Bács Ferenc felvétele a Színek című dal nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

A Rutafa énekegyüttes énekével köszöntöm a kedves hallgatókat Szent Iván hetében. A nyári napforduló, mely a középkori kalendárium szerint keresztelő Szent János, más néven Szent Iván június 24-i ünnepére virradt, ősidők óta jelentős, titokzatos értelmű és hatású népi virrasztás. A fény, az élet és a szerelem ünnepe. A 20. század elején a falu határában rakott nagy tűz mellett még az egész falu végigülte az év legrövidebb éjszakáját énekekkel és meghatározott ülésrendben. Hallgassuk csak!

A szinte végtelen hosszúra nyúló párosító énekek a kimondott szó varázserejével a szerelmes párok boldog egymásra találását kívánták elősegíteni. A lassú, szertartásos táncokkal pedig az év forgása által visszahozott napot voltaképpen a természet örök ritmusát ünnepelték. A népzenegyűjtők e hajdani, valószínűleg szigorúan kötött rendű ünnepnek már csak töredékes maradványait találták meg, főként a Nyitra megyei magyar falvakban. Dobszai László ezekből rekonstruálta a Szent Iván-i énekek sorrendjét a magyar dalkönyvében. A gyülekezés énekét már hallottuk. A dalszövegekben többször is felbukkanó magyar Ilona titokzatos alakja a görög mondák szép Helénájához hasonlóan a szerelmi költészet gyakori szimbóluma. Magyar Ilona a tűzugrás közben énekelt párosító énekben is megjelenik.

0: legyen!
1: A Szent Iványi tüzet zsupkévéből, szalmából, gallyakból gyújtották. A virágok vetélkedése ének alatt illatos füveket, virágokat, gyümölcsöt szórtak a hamvadó tűzbe, amelyeket később gyógyításra és egyéb mágikus célukra használtak. Csörszrumen István landkíséretével most ezt a dalt éneklem.

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Viharos szélre és jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A győri vasúti fővonalon akár 1 órás késésre és kimaradó járatokra kell számítani délelőtt. Béatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi szerelvények és a belföldi intercityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győri felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul. 8 óra múlt 4 perccel.
0: derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

úgy vádlak én. Rózsaszínű álom, bíborszínű ég, zöld levél a fákon, rólad mond mesét. Sárga levelek, az ősz már közeleg.

Erős napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 22-e van, 7 perccel múlt. 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, boldog parlagfű napot kívánok. Bocsánat, ez kicsit olyan micimackósan hangzott, de ma van egyébként a Nemzetközi Parlagfű Nap. Na majd erről bővebben az egészségpercekben nem sokára. Lesz majd sütés-főzés 3-4-9 környékén, és olyan muzsikák szólnak, mint a Zöld Erdőben terem a mérges kígyó 60. kis gyöngy előadásában, vagy az Egyasszonynak 9 a leánya, Mészáros András énekel. Hallhatnak részletet a Luxemburg grófjából a Bohém kettőst, Szabó Dorottya és Ort Péter előadásában, reggeli világzenénket pedig Tóth Vera és a Budapest Bár biztosítja, címe Pillangó, elsőként pedig Csárdán, Száldogál a fecske, előadója Bányai Márton, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 8:45, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ma van a Nemzetközi Parlagfű nap, hát nem a parlagfűvet ünnepeljük, hanem arra szeretnék a szakemberek ráirányítani a figyelmet, hogy bár jelentéktelennek tűnő növényről van szó, mégis emberek millióinak keseríti meg a mindennapjait ilyenkor. A parlagfű porlenje sokaknál okoz tüccögést, szemviszketést, köhögést, vagy akár nehéz légzést, és évről évre egyre többen tapasztalják az allergia tüneteit, bár ami érdekes, hogy nálam ez ilyen periódikusan változik, tehát vannak évek, amikor megőrülök az allergiától, könnyezik a szemem viszket, utána pedig akár 5 évig teljesen tünetmentes. Úgyhogy lehet azért bizakodni abban, hogy az ember a korral előre haladva változik ebből a szempontból is. A parlagfűnek amúgy van még egy érdekes és fontos üzenete számunkra. Arra emlékeztet, hogy a problémák nem egyik napról a másikra nőnek hatalmassá, és hogyha időben észrevesszük őket és teszünk ellenük, akkor még könnyen kezelhetők. Ha azonban elhanyagoljuk őket, később sokkal több energiába kerül a megoldásuk, és ez igaz az élet bármely területére, a környezetünkre és az egészségünkre is. Egy apró figyelmeztető jel, egy elhanyagolt panasz, vagy mondjuk rossz szokás idővel komolyabb gondokat okozhat, tehát a megelőzés nem csupán a parlagfű elleni küzdelem kulcsa, hanem akár az egészséges élet egyik legfontosabb alapelve is lehet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Farkas Rozika énekel a folytatásban. Mezőtúri utcák, házak, szól a nóta. Szalai Antal zenekar a kísérlet.

Hallgató Andalgó csárdás a folytatásban, tehát nóták minden mennyiségben a Dankó Rádióban, derűs napot kívánok, előtte azonban világzene, Tóth Verej és a Budapest Bár felvétele, a Pillangó, este 9-től pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban, érdemes lesz ma is hallgatni.

0: az ember kinövi a gyerekkori hülyeségeit, mert bocsánat a szóhasználatért, akkor szerintem nagyon sokan megkedvelik a tökfőzeléket. Vannak konkrétan olyan barátaim, akiknek a kedvenc ételük a tökfőzelék. De is napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Na de, a tökből nem csak főzeléket lehet készíteni, hanem egy egészen különleges felturbózott ételt tésztával, több részletet egyelőre nem árulok el. Viszont tartalmas, nagyon finom, ilyen tökragús tésztát készítünk hamarosan. Addig viszont elsőként Ákos Tefi dalát hallgatjuk meg. Nem igaz, hogy elfeledtelek a címe.
1: A Dankor Rádióban most archív felvétel.

betört virágozott porán. Egy bús akkord a zongorán, ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz,

0: mindjárt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Egy tök ragus tésztaételt készítünk el, a legfinomabb persze, hogyha otthon készítjük a tésztát, amúgy, hogyha boltban vásároljuk, a pennét javaslom, de akár még a széles metélt is passzolhat mellé. A tök ragúhoz kell egy darab főzőtök, egy ilyen bő fél kilós darab, egy kevés olívaolaj, vaj, egy fejvörös hagyma, egy csokor friss kapor, egy deci tejszín, 2 deci tejföl, egy darab citrom és egy nagyon kevés bors. Egy mélyebb serpenyőben az olívaolaj és a vaj keverékében kell megdinsztelni a felszeletelt vöröshagymát, rádobjuk a durvára vágott kaprot és a szeletekre vágott tököt, sózzuk és közepes lángon pároljuk, és amikor a tök már majdnem megpuhult, mehet bele a tejszín, a tejföl és a citromleve, ekkor kell borsozni, felforraljuk, utána pedig a fogkeményre főzött tésztára halmozzuk, egy picikét tálalásnál érdemes meglocsolni kevés olívaolajjal és megszórni egy kis vágott kaporral, utána pedig jó ízűen elfogyasztani. Jó étvágyat kívánok! Egy áldolgozott Luxemburg grófja részletet hallhatnak a folytatásban a Bohém 2-st, Szabó Dorottya és Orth Péter előadásában a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekaránt Drucker Péter vezényli.
2: Bíz bennem!
3: Nem! Megyünk!
2: Messze van!
3: A szálloda! Messze! A közös élet! Még messze!

az egyik csúcspontja volt, mert szerintem több is volt a 2022-es Dankó gálának, ugye ez volt a 10. születésnapi gála, amikor Hüvösvölgyi Ildikó elénekelte ezt a dalt. Derűs napot kívánok! 9 órakor következnek a hírek, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul majd Kalapomon, Piros Rózsa énekli Tolnai András, Hankó József és zenekar a kíséretével.

0: műsorajánló.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Itthon a tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Kigyulladt egy hűtőház Kilimánban hajnalban. A tűzoltók reggelre körül határolták a lángokat, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kósi Zsolt elmondta, a 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt. Nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 22-e van, hétfő, 6 perccel múlt 9. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt a reggelük. Abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Nem sokára hallhatják a hét nóta üzenetét. A hozzá kapcsolódó néhány gondolattal vallomásra küldöm a szívemet, énekli Szász Kati. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekli Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. Az örökzöldek között az Emánuelt, Gergely Róberttől, Psota Iréntől a Tibi-Tebi tangót is hallhatják majd, és játszom bankóklubos átiratban örökzöldeket szám szerint. Hármat az óra második felében vége felé. Elsőként részlet a Gülbabából, a Bordal, Kocsis Dénes, Laki Péter és Sándor Péter előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Már-már közhelyesnek is gondolná az ember azokat a szófordulatokat, amelyek akár a következő nótában is elhangoznak majd. A vallomásra küldöm a szívemet néked kezdetű nótában, de ezek valódi igazi érzések, csak már nagyon sokszor sokan használták, és sajnos sokszor és sokan nem jókor és nem tiszta szívvel, és talán ez okozhatta bizonyos gondolatok és szófordulatok értékének változását is. Pedig örök igazság, hogy vannak érzések, amelyeket a szavak már nem tudnak pontosan körülírni, ilyenkor maga a szív, mondjuk így, beszél. És a költői képek is, az álom, a halk muzsika szó, az orgonavirág, ez mind a megújulást, mind a reményt jelképezik, mintha azt mondaná, hogy mindazt szeretném neked adni, ami bennem is, ha van egyáltalán ilyen, a legszebb, a legtisztább. Különösen megható az a verszak, amiben arról énekel majdnem sokára Szász Kati, hogy visszahozom néked, ami egyszer elment jégvirágos estén, bódult tavasz reggelt. A szeretet képes enyhíteni a veszteségeket is, ugye? Valamennyire feloldani a tél hidegségét, és újra tavasztozni az emberi lélekben. Nem szó szerint akarja visszahozni a múltat, hanem a reményt, az örömöt és az életkedvet inkább. A legmélyebb kapcsolatokat pedig nem mindig a kimondott szavak tartják egybe, hanem az a különös megértés, talán mondjuk így, amikor két ember szavak nélkül is érzi egymás örömét, fájdalmát, szeretetét, úgy, hogy akár bármit is meg kellene ezek közül fogalmazni. Ezért ez a nóta szerintem nem csak egy szerelmi vallomás, hanem inkább a lelki közösség himnusza. Arról szól, hogy a szeretet legigazibb nyelve, sokszor a figyelem, a gyengétség, a csendes jelenlét. Szász Kati énekel tehát Berki Péteré zenekara kíséretével most.

A győri fővonalon a felső vezeték helyreállítása úgy néz ki, hogy még tart. Deris napot kívánok, a Damkor Rádiót hallgatják. Várhatóan kora délutánig hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra is kell számítani. Drégely Palánk és Balassagyarmat között is pótlóbusz közlekedik fakidőlés miatt. Az ország útjairól néhány információ. Az M1-esen korábban egy kamion és egy személyautó ütközött a Budapest felé vezető oldalon Biatorbát térségében. Megszűnt már a forgalomkorlátozás, viszont még mindig nagy a torlódás. Szintén az M1-esen, de az ellenkező oldalon a Hegyeshalom felé vezető útpályán Tata térségében ütközött szintén kamion személyautóval, a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot. Több mint 5 kilométeres a torlódás, az M5-ösön pedig Ócsa térségében Budapest felé a 31-es kilométernél kell forgalomkorlátozásra számítani, több mint 7 kilométeres a torlódás arra felé. Sok türelmet kívánok, és nagyon meleg is van, ez megviseli az embert, vigyázzanak, jó utat kívánok. Szűcs Judit felvételét játszom most a folytatásban. Ez a Mit tegyek, hogy érezd című dal a Damkor Rádióban.

Nem sokára 10 óra, ma is lesz aranylemezek, de is napot kívánok a Dankor Rádiót hallgatják. Tölgyi Kriszta megemlékezik majd Cserháti Zsuzsa születésnapjáról is. A legendás énekesnő 1948. június 22-én született. Három Cserháti dalt is játszik majd Kriszta, köztük a Merci Cherit, a Száguldás Porsche szerelem című dalt és az Árva fiút is hallhatják majd. Mellette pedig az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, mint ahogy a folytatásban is jöjjön a Tibi Tangó Psota Irénnel.

Örökzöldek cigánzenekari kísérettel a folytatásban a Donkó Rádióban. Derűs napot kívánok! A Csillagok háborúja fő témáját ifja Berki Béla és zenekara jó voltából hallgatjuk meg. Hol van az a nyár, énekli Kállai Bori nem sokára Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Most pedig Kocsis Tibor előadásában hallgatjuk meg Tordai Zoltán és zenekara közreműködésével a Valaki áttáncolt az életemen című dalt.

tetszett imént a Csillagok háborúja fő témája, akkor jó hírem van, Szabó Tamás talált az imént egy összeállítást Vadász Károly cimbalom játékával, egy filmzene csokrot nyújtunk át önöknek a Dankor Rádióban. Derűs napot kívánok! Nem sokára 10 óra következnek a hírek, utána indul a Nagy Nemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával, Budai Beatrix pedig a Déli Krónika után jelentkezik, ma is jó ebédhez szól a nóta, 2 órától pedig kívánság műsor, szívküldi szívnek szívesen. Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk 6 óra után néhány perccel ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
1: Ősi világunk. Szervácius Tibor, Táti Ister pár szobra. Bakai Korné régész 2006. szeptember 8-án e szavakkal avatta fel a Komárom-Esztergom vármegyei tátott elkerülő út és árvízvédelmi töltés közelében álló istenségek szobrát. A törékeny fizikumú művész monumentális új alkotása tövében. Sajátságos jelkép számomra. Adi Endre jellemzése nagyon illik Szervácius Tiborra. Ős napkelet olyannak álmodta, amilyen én vagyok. Hősnek, borúsnak, büszke szerelemnek, napfiának, magyarnak. A kicsivé csonkolt Magyarország botondját látom benne, aki hatalmas erőt tud kiadni magából. Mert ez az őserő minden igaz magyar ember sejtjében megvan. A méltóság teljes, hatalmas fehér kőtömbök finom vonásai az ókori mítoszokat idézik. Valami olyan gondolatot akartam megalkotni, amely ehhez a környékhez, az időtlen idők óta ott folyó Dunához, a tájhoz, az itt élő emberekhez illő, ahhoz tartozik, mondta Szervácius Tibor művéről, a Táti Isterpárról. A szobrász monumentális alakjai 5000 év kőbe zárt üzenetét hordozzák, és bár Isten alakjai a mezopotámiai sumér mitológiára és jelképrendszerre utalnak, mégis magunkénak érezzük őket. Szervácius Tibor művészete nem csak magyar, európai, hanem világviszonylatban is jelentős. Az Isterpár szobor nagyságával kevés alkotása vetekszik. Nem véletlenül került a Szervácius Tibor életművét bemutató könyv borítójára.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés. Ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését is 2-szer felfüggesztették. Robbanás történt Katarban egy csepp folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítása közben történt, azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diák Ész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Biatorbágy és Herceghalom között egy vágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezeték szakadás miatt a győri vonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani. A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealsón és Bicskén is. A belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indul vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A gyerekek, a pedagógusok és szülőtársaim nevében is mondhatom, hogy ma végre elkezdődött az iskolai nyári szünet. Fárasztó volt ez a tanév mindenkinek, úgyhogy itt az ideje egy kicsit pihenni. Egy vidám dallal kezdünk a vasárnapi ebédről Hofi Géza előadásában, majd a Házi Buli című filmzenéjét énekli magyarul Soltész Rezső. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

0: mikor, mikor állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Dankó, a Magyar Zene Rádiója.

0: Lírai rockkal folytatjuk az aranylemezeket. A Bakancsos Edda korszakból a Hűtlen című dalt hallgatjuk meg, aztán a 70-es évekből csendül fel a Ne felejts el emlékezni a Gemini előadásában.
1: Ment a hűtlen nehéz fejjel,

A néhai Fenyő Miklós Légy ma éjjel a társam című szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket. Utána visszakanyarodunk a beat korszakba, és meghallgatjuk Szörényi Levente és Bródi János népzenei ihletésű szerzeményét.

Most, hogy hivatalosan is elkezdődött az iskolai nyári szünet, a gyerekekből pár hónapra jó eséllyel kócos kis ördögök lesznek. Nekik, a szüleiknek és a nagyszüleiknek szól most Sztevanovics Zorán és Dusán vidám dala a Metró együttes előadásában az Aranylemezetben.

A romantika mindig ráfér az ember lelkére még hétfőn délelőtt is, ugye? Aki elhozza most az aranylemezekbe, Balázs Klári, akit a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kísért a felvételen. Utána is maradunk még az érzelmes melódiáknál, hiszen a Dankó Rádió utazó koncertsorozata a Dankó Klub 2024. októberi kiskunmajsai látogatásáról idézünk fel egy duettet. Gilbert Bécaud és Neil Diamond világslágeréhez Bradány Iván írta a magyar szöveget Szeptember volt címmel. Budai Beatrix, Egri József, valamint Baranyai István és zenekara előadásába hallgatjuk meg.

Az aranylemezek első részét a Green Green Grass of Home, vagyis az Otthon zöld fűvén című világsláger feldolgozásával zárjuk az Express együttes előadásában. 11 óra 4 perckor pedig a Neoton Familia és Ihász Gábor dalaival folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsia és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés. Ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését is 2 felfüggesztették. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. 2 rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvény módosításról is bejelentést tesz. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balatonlelle felső és Balatonboglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar, a heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás.
0: Aranylemezek.
3: A 80-as években folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat. A Neoton Familia latin szerenádja után Ihász Gábor énekli a Csillag vagy nékem című dalát, amit az 1984-es Tessék választani rádiós dalversenyen mutatott be először közönség előtt. Délig pedig mások mellett Korda György, az Omega, a Fonográf és Kovács Erzsi örökzöldjeit hallhatják. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Két ikonikus dal jön az aranylemezekben. Nem különösebben kell indokolnom, elég, ha annyit mondok, gyöngyhajú lány. Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét az Omega adja elő. Őket viszont még megelőzi a világ egyik legismertebb filmzenéjének magyar változatával Korda György, hiszen a Keresztapa című filmklasszikusból ismert szerelmi témához Nino Rota zenéjéhez Váradi Zsuzsa írta a Gyöngéden ölelj át magyar szövegét, amely már is szól az aranylemezen.

Az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok előtt rójuk le a tiszteletünket az aranylemezek következő két felvételével. Az elsőn a fonográf adja elő a Köszönöm, doktor úr című dalt, a másodikon pedig Komár László énekel Nyelvtanulás nehéz.

Újabb filmzene az aranylemezekben. A hazai mozik 1960-ban mutatták be a Fűre lépni szabad című vígjátékot, amiben a fiatal szerelmesek, Tordi Géza és Polónyi Gyöngyi egy a féle modern Rómeó és Júlia helyzetbe kerülnek, mert a családjai között elmérgesedett a viszony. Az ő történetük szerencsére happy enddel végződött, nem úgy, mint Shakespeare-nél. Ehhez a filmhez írta Fényes Szabolcs és Bacsó Péter a Rejtély című csodálatos dalt, amit a filmben Kovács Erzsi adott elő egy szabadtéri szórakozóhely énekesnőjének szerepében. Az aranylemezekben ez az örökzöld következik a Körmendi együttes kíséretével.

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeretsz, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem.

0: hogy itt légy velem. Figyelj szívem,
1: hallom szívem,
0: lám az autó lenne.
1: Jaj, te is itt vagy már.
0: Viszlek szívem,
1: hová szívem,
0: megiszunk egy

Halo. Halo. Az aranylemezekben Cserháti Zsuzsára emlékezünk, aki 1948. június 22-én, vagyis 78 éve született. Mindannyian ismerjük a történetét, azt, hogy másfél évtizedre mellőzték, majd a 90-es években tért vissza a Rivalda fénybe. Abban a 15 évben Cserháti Zsuzsa az éjszakában énekelt, például a debreceni Aranybika szálló bárjában, ahová az akkori vezetője Kállai Attila szerződtette, hogy segítsen neki. A néhány alkalomra szóló meghívásból viszont 9 hónap lett. A Hajdubihari Napló 2003-ban felkereste azokat, akik még személyesen ismerték az énekesnőt ebből az időből. Idézek a cikkből. Szatmári Attila, a hotel főportása, jól emlékezik Cserháti Zsuzsára, aki 1987-ben 9 hónapig a szállodában lakott. Esténként az éjszakai bárban lépett fel, a zenés-táncos revű műsorban éjféltől 1-2 óráig. Mint a főportás tapasztalta, az éjszakai emberek nehezen alszanak éjjel, így Zsuzsa is sokszor lejött beszélgetni a földszintre. Úgy élt, mint a többi művész, nem kapott különlegesebb bánásmódot. Nagyon közvetlen volt, egyből tegeződtünk, pedig ő más korosztályt képviselt, mint én akkor. Az éjszakai beszélgetések alkalmával Zsuzsa sokat mesélt külföldi élmény.

Eseményeiről. Megtárgyaltuk a napi eseményeket, fellépésekről és más művészekről beszélgettünk, mondta az egykori főportás. Fekete hang. Ezt már Mester Béla, a szállodai bár későbbi tulajdonosa mondta, és hozzátette, a bárban minden este telt ház volt, Isten olyan hanggal áldotta meg, amilyen nincs több Magyarországon. Zsuzsa rajongott a debreceni emberekért, s ők is rajongtak érte. Igényes műsort adott, nem ismerte a playbacket, érezte és szerette a közönséget. Közvetlennek tűnt, amikor éjjel vége lett a műsornak, mindig leült beszélgetni a többiekkel. Volt azonban valami titok az életében. A cégből az is kiderült, hogy a művésznőnek sok barátja lett a városban, még énekiskolát is nyitott, délutánonként énekórákat adott 4-5 tanítványnak. Eddig tartott az idézet, most pedig beszéljenek helyettem a csodálatos örökzöldek, az Árva fiú, a Merci Sherry és a Charlie-val közös duett, a Száguldás Porsche szerelem, Cserháti Zsuzsa emlékére születése 78. évfordulóján az aranylemezekben.

Madách Színház fiatal színművésznője, például a Nyomorultak, a Jégvarázs és a Micsoda nő című musicalek egyik főszereplője, Zámbó Brigitta énekli a következő örökzöldet, az Áltam a hídon című dalt, ifja Berki Béla Prímás és zenekara kíséretével az aranylemezekben.

kedves hallgatóink, ma is gyorsan elrepült a délelőtt, hiszen perceken belül 12 óra lesz. Az aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzóul a Panoráma című felvételt hagyjuk itt önöknek a Bergendi előadásában. A Déli Krónika után már Budai Beatrix ül a mikrofonhoz, hiszen kezdődik a Jó ebédhez szól a nóta. Majd 2-től 5-ig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től délig várom önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok! Köszönöm.

0: műsorajánló.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: Oda nézek a pont.
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
4: Katonailag nem komoly.
2: Az utolsó hős.
3: Száz aranyat ér a fejed.
4: A meg a dicsőség.
3: Élve van, ahova te el kell foglunk.
2: Akit az ellenség fenyeget.
3: Meghalsz, krepel is, kutya!
5: Engedelmével egy kicsit késő.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
6: Megölhetném, de nem teszem.
3: A császár nevében gyönyörtön!
2: Zente Ferenc.
7: Hogy írja Balázs az üzenetet?
8: A szentjes kapitánya.
2: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Hőségriasztások Európa szerte. Magyarországon is extrém meleg várható. Délután akár a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.
1: Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ért.
2: Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakát törvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
1: Az időjárásról.
2: Kezdetben tehát mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Volt, ahol még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók. Zömében kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Bácskai Judit és Illés Anna összefoglalója.
3: Összetört autók, súlyosan megrongálódott vezetékek és hatalmas fák az utakra dőlve. Komoly pusztítást végzett a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A vihar özönvízszerű esővel csapott le, volt, ahol cseresznye nagyságú jég esett, hatalmas károkat okozva. Több helyen az utcákon hömpölygött az eső, garázsokból, tárolókból kellett kiszivattyúzni a vizet. A 16. kerületben az egyik ház tetejére fa dőlt, a helyszínen még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Egy nap alatt csak nem 400 vihar Harkárhoz vonultak ki a katasztrófavédők. Zömében, Budapesten, mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Elsősorban a leszakadt ágok, kidőlt fák okoztak fennakadásokat több helyen. Hogyha a beavatkozásokat nézzük, akkor a legtöbb alkalommal a fővárosban kellett beavatkozni. Itt egyébként még hétfő reggel, illetve a délelőtti órákban is több helyen kellett dolgozni. Itt elsősorban az észak-pesti rész, ami érintett a vihar.
3: Dóka Imre közölte azt is, hogy a főváros mellett Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében hívták legtöbbször a vihar miatt a tűzoltókat. Debrecenben villámárvíz öntött el több helyütt az utcákat. A helyettes szóvivő hangsúlyozta, mindenkit arra kérnek, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit, hiszen így sok kár megelőzhető, például a kerti bútorok virágcserepek elpakolásával, vagy ha biztonságos magasságba tesszük a pincékben tárolt tárgyakat.
1: Fokozódik a hőség, az ország egyes részein délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A Hungaromet tájékoztatása szerint több régióban nagyon erős az UVB sugárzás, ezért a déli órákban nem javasolt a napozás. A kánikula és a tartós csapadékhiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Itt a konyhán, mikor kint 35 fok van, akkor nálunk a 45 fok és közel 50 fokba dolgozunk.
6: A rendkívüli meleg a vendéglátásban dolgozóknak is megterhelő. Kővári Márta, az egyik soproni halsütőde tulajdonosa azt mondta, a munkatársak folyamatosan emlékeztetik egymást arra, hogy elegendő folyadékot, elsősorban vizet vagy limonádét fogyasszanak.
5: Klímánk nekünk nincs, de a légmozgást tudjuk biztosítani úgy, hogy a két ablakot kinyitjuk, az ajtó nyitva van, és van egy ventilátorunk. Aztán az olajsütők felett van egy elszívórendszer, ami úgy gondolom egy kicsit frissíti szintén az olajsütőnél a levegőt. Nagyon szeretem a konyhai munkát, éppen ezért úgy gondolom, hogyha pozitívan állunk hozzá, a legnagyobb hőségben is ki lehet ezt bírni.
6: A kánikula miatt sokan keresnek felfrissülést szökőkutaknál és a településeken felállított párakapuknál. Győrben népszerű választás például a vizes játszótér.
7: Ezt az élményt szerettük volna a kisgyereknek megadni ebbe a nyári melegbe, mi az egész napos fürdő nekik még hosszú ilyen pici korba. Azt úgy voltunk vele, hogy ebéd előtt akkor egy ilyen kis pancsi, hűsölés, közös játék, ebéd, pihenés, mindent megkap, mire jönnek a szülők addigra. A gyereke el tudja mondani, hogy egy élménydús napon vett részt.
6: Országszerte továbbra is érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a tartósan magas hőmérséklet mindenki szervezetét megterheli, különösen az időseknek, a gyermekeknek, valamint a szív- és érrendszeri betegeknek kell a szokásosnál is jobban vigyázniuk. A Hungaromet tájékoztatása szerint ma több régióban, a Dunántúl nagy részén, valamint Pestvár megyében, Budapesten és a Délalföldön is nagyon erős az UVB sugárzás. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napfényt, és gondoskodjanak a megfelelő fényvédelemről. A hőség a természeti környezetben is egyre nagyobb kockázatot jelent. A tartós csapadék hiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun mellett már Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is tilos tüzet gyújtani. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: A szakemberek a vízfogyasztás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nyáron a legjobb szomjoltó a víz, míg a cukros üdítők, amellett, hogy kevésbé oltják a szomjat, akár egy teljes étkezési kalóriát is jelenthetnek. A megfelelő hidratálás érdekében a vízfogyasztás népszerűsítését és a szülői példamutatást hangsúlyozzák. Részletek Zilai Zsuzsannától.
8: Nyáron a hőségben fokozottan kell figyelni a folyadékpótlásra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa. Mihály Kinga hangsúlyozta, nem csak a hidratálás szempontjából jobb választás a víz, mint a cukros üdítő.
9: Nyáron meleg van, és akkor többet iszunk, és azzal, hogy például cukrozott üdítőt isznak a gyerekek, akár egy ebédnyi kalóriát is el tudnak fogyasztani, mert azért 5-600 kalóriát is meg tudnak inni egy cukros üdítő formájában.
8: Hozzátette, a víz népszerűsítése kiemelten fontos a gyerekek körében. Érdemes például mentával, uborkával vagy citrommal ízesíteni, így a fiatalok is szívesebben fogyasztják. Az is segíthet a szokás kialakításában, ha a gyerekeket bevonjuk az ital elkészítésébe.
9: Egy gyümölcssaláta például, amit elkészítünk, vagy nyáron ott a dinnye szezon, hogyha valaki kedveli akár a sárga dinnyét, görög dinnyét, magas víztartalommal rendelkező gyümölcsök oltják a szomjat, és gyakorlatilag nem olyan magas kalóriájúak, mint hogyha egy tömény üdítőt innának, és nagyon sokszor megtévesztő az, hogy nem is biztos, hogy 100%-os gyümölcslevet isznak, hanem ugye vannak olyan elkészített italok, aminek alacsonyabb a gyümölcs tartalma, és annak ugye cukorral van kiegészítve, vagy cukrosabb, édesebb, és az már plusz kalóriát jelent a gyerekek fogyasztásánál.
8: A szakember arra is kitért, hogy fontos a szülői példamutatás, mert a gyerekek elsősorban az otthon látott mintákat követik. Emellett hangsúlyozta, hogy a kánikulában az idősebb korosztálynál is figyelni kell a vízpótlásra, hogy elkerüljék a kiszáradást.
2: Itt a krónika.
1: A brit kormányfő ma délelőtt bejelentette lemondását. A Downing Street 10 előtt tartott rövid beszédében azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tóth Valit hallják.
10: A Keir Starmer távozását követelő egyre növekvő nyomás láttán már hetek óta nem az volt a kérdés, lemond-e, hanem az, mikor. Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon és egyéb belpolitikai gondok nyomán is, a két éve még hatalmas győzelem után kormányra került párt, és személyesen Starmer népszerűsége a mélypontra jutott, egyértelmű volt, hogy mennie kell. A hétvégén több minisztertársa is távozásra szólította fel. Így nem volt meglepő, hogy délelőtt a politikus megtette a bejelentést lemond posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt, és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő személyt az ország vezetésére. Ezért az ország érdekeit szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról, és felkéri a párt végrehajtó bizottságát, hogy döntsön az utódlás menetrendjéről. A rendezett átadás érdekében ügyvívőként helyén marad, amíg a folyamat lezárul. Így a nyári parlamenti szünet után már új kormánya lehet Nagy-Britanniának. A legvalószínűbb utód Andy Burnham, Manchester eddigi polgármestere lehet.
1: Ukrajna keleti és déli részében is haltak meg civilek az éjszakai orosz légi csapásokban. Kijev Moszkva ellen indított drónokat válaszcsapásként. Részletek Iváncsik Attilától.
11: Egy gyermek és két felnőtt vesztette életét hétfőre virradóra a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor lakóházukat orosz légi csapás érte. Három helyi lakos súlyosan megsebesült. Odessa közelében a Fekete-tengeren három civil hajót ért orosz támadás. Egy tengerész meghalt, 8-at a vízből mentettek ki. A dél-ukrajnai megyeközpontban Zaporizsjában az ellenséges dróntámadások következtében 2 helyi lakos halt meg. Sok a sebesült, akik között 11 éves fiú is van. Családi házak, több szintes épületek, raktárak és gazdasági épületek égtek ki. 7 ukrán megye energetikai rendszerében keletkeztek újabb jelentős károk. Az ukrán válaszcsapások ezúttal Moszkvát vették célba. Az orosz főváros légvédelme ugyan elhárította a támadást, mintegy 60 drónt lőttek le, de a repülőterek utas forgalmát szüneteltetni kellett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Németország 600 darab nagy hatótávolságú modern rakétát ad Kijevnek. Az államfő szerint ahhoz, hogy az ukrán hadipar saját maga gyártsa le ezeket, már csak Washington jóváhagyása kell. Szakértők kiemelik, a modern védekezésre és támadásra is alkalmas rakéták gyártása időigényes. Így a NATO tagországok hadiparát is tehermentesítenék, ha Ukrajnában zajlana a gyártás.
1: Egyre inkább elmérgesedni látszik Volodymyr Zelenszky és Karol Navrocki vitája. A lengyel elnök múlt héten vonta vissza az ukrán államfőnek adományozott fehér sasrend kitüntetést. Döntését azzal indokolta, hogy Zelenszky a II. Világháborúban lengyeleket legyilkoló ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. Az ukrán elnök szerint Karol Navrocki a 2027-es parlamenti választás miatt belpolitikai érdekből vonta vissza tőle a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. Ambrus Róbert összeállítása.
12: Volodymyr Zelenszky jelentősen hozzájárult a lengyel-ukrán kapcsolatok elmélyítéséhez. Elősegítette az európai demokrácia, béke és biztonságügyét. Így méltatták az ukrán elnököt 2023. áprilisában, amikor átvette a lengyel állam által adható legmagasabb rangú kitüntetést, a fehér sasrendet Andrzej Duda akkori lengyel elnöktől. Visszavonom az Ukrajna elnökének adományozott fehér sasrendet, jelentette be Karol Navrocki múlt héten. A lengyel elnök a döntést azzal indokolta, hogy Volodymyr Zelenszky az ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. A II. Világháború idején ugyanezt a nevet viselő ukrán nacionalista UPA legalább 100 000 lengyel állampolgárt gyilkolt meg 1943 és 1945 között. Kijev korábban elismerte, hogy az UPA tömeggyilkosságot követett el lengyelek ellen, és hivatalosan bocsánatot kért Varsótól. Azt azonban elutasítják az ukránok, hogy népirtás történt volna Volhiniában. Visszaküldtem az elismerést a lengyel elnöknek, írta a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közölte, nyitott minden együttműködésre Lengyelországgal, hogy a két ország rendezze a múltból fakadó nézeteltéréseket. Volodymyr Zelenszky megköszönte azt, hogy a lengyel nép támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Ukrán sajtóbeszámolók szerint ennél nyíltabban fogalmazott Volodymyr Zelenszky, amikor egy interjúban szóba került a lengyel elnök döntése. Az ukrán elnök azt mondta, Orbán is ezt tette. Volodymyr Zelenszky szerint Karol Navrocki a 2027-es lengyel parlamenti választás miatt kampánycélra használja a díj visszavonását. Karol Navrocki a Jog és Igazságosság párt jelöltjeként nyerte meg az elnökválasztást, pártja most ellenzékben van a lengyel parlamentben. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodymyr Zelenszky, illetve Karol Navrocki döntése egyaránt problémát okozott és ront a pozitív viszonyon. Ez hiba volt és szükségtelenül tesz ki bennünket érzelmi megpróbáltatásoknak. Remélem, hogy minden érintett legalább azt a fontos politikai prioritást szem előtt tartja, hogy a történelem ne tegye tönkre a jövőnket, mondta Donald Tusk. Egyre jobban elmérgesedik a lengyel-ukrán vita, fogalmaz a Telex. Cikkük szerint vannak olyan ukrán elemzők, akik úgy vélik, Volodymyr Zelenszky azért nevezte el az UPA-ról az egyik katonai egységet, hogy a szélső jobbos radikálisoknak kedvezzen. A Telex beszámolója szerint a lengyel pártok gyakorlatilag egyként hördültek fel Zelenszky névadása miatt. A Jog és Igazságosság párt ráadásul arra szólította fel a kormányt, hogy drasztikusan értékelje újra a Kijevvel fennálló kapcsolatait.
1: Komoly diplomáciai botrány tört ki Olaszország és az Egyesült Államok között. Donald Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért a múlt heti G7 csúcson, amit az olasz miniszterelnök cáfolt. Az üzengetés már odáig fajult, hogy Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Olaszország a NATO tagjaként, ha kellene, nem védené meg sem az Egyesült Államokat, és más sem. A kialakult helyzet miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta amerikai látogatását. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
13: Több felvétel is készül Donald Trumpról és Giorgia Meloniról a múlt héten a franciaországi Evianban tartott G7-es csúcs találkozón. Készült egy olyan kép is, ahol egy díványon ült egymás mellett az amerikai elnök és az olasz kormányfő. Ez ami a diplomáciai bonyodalmat elindította. Donald Trump ugyanis egy olasz tévécsatornának azt mondta, Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Később közösségi oldalán is megismételte ezt az állítást. Azt írta, annyira akart egy közös fotót velem, nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam. Giorgia Meloni válasza nem maradt el. Közösségi oldalán alaptalannak nevezte az amerikai elnök szavait, majd hozzátette. Egy dolgot azonban nem árt észben tartania. Sem én, sem Olaszország nem szokott könyörögni. Az amerikai elnök azzal folytatta a csörtét, hogy szerinte Meloni saját népszerűsége növelése érdekében keresi az ő barátságát, mire az olasz kormányfő azzal vágott vissza, hogy Trumpnak inkább a saját népszerűségével kellene törődnie. Vasárnap az olasz miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül vett részt az alpesi hegyi vadászok katonai alakulat felvonulásán, amelyet egy 50 évvel ezelőtti észak-olaszországi földrengés évfordulóján rendeztek. Giorgia Melonit hatalmas taps fogadta. Donald Trump közben közösségi oldalán már egy újabb bejegyzésben szúrt oda Meloninak. Miután 1 000 milliárd dollárokat költöttünk a NATO-ra, Olaszországra és annak miniszterelnökére, az ember azt gondolná, hogy legalább komolyan veszik az iráni iszlám köztársaság jelentette súlyos nukleáris fenyegetést. Évtizedek óta mi gondoskodunk a védelmükről, de amikor rajtuk lenne a sor, hogy támogatást kapjunk, nincsenek sehol, sem mellettünk, sem a világ többi része mellett. Ez így nincs rendben, fogalmazott Donald Trump. A diplomáciai adok-kapok végül odáig fajult, hogy Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta Egyesült Államok beli látogatását, amely a hét végén kezdődött volna. Trump elnök üzenetei felfoghatatlanok. Jeleztük az álláspontunkat, és lemondtam az Egyesült Államokba tervezett látogatásomat. Nem maradhattunk csendben Trump szavaival szemben, mondta az olasz külügyminiszter. Az olasz védelmi miniszter a kialakult helyzetről csak annyit mondott, hogy az olasz-amerikai viszony mély és erős, és nem a mindenkori politikai vezetőktől függ, és utalt arra, hogy az Egyesült Államokban több mint 20 millió olasz származású amerikai állampolgár él.
2: 1:43.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hőségriasztások vannak Európa szerte, és Magyarországon is extrém meleg várható, délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szó volt arról, hogy távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ér. És beszámolunk arról is, hogy az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakáttörvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
2: Déli krónika.
1: A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Délelőtt összeült a kormány és a Tisza frakció is, az országgyűlés pedig délután 1 órakor kezdődik, az M1 élőben közvetíti Magyar Péter felszólalását. Mészáros László összeállítása.
14: Tisztelt országgyűlés!
15: Ma és holnap rendkívüli ülést tart a parlament. A tavaszi ülésszak június 15-én hivatalosan véget ért. Nyáron pedig csak rendkívüli üléssel lehet a honatyákat összehívni. Ezt kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Azért, hogy az uniós források lehívásához szükséges jogszabályok még az ősz előtt elfogadhatók legyenek. A hétfői tanácskozás 13 órakor kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. A kormányfő vasárnap már előre jelezte, két nagy bejelentést tervez. Az első a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítására vonatkozó indítvány ismertetése. A tervezet először társadalmi egyeztetésre megy, de a kabinet szándékait és a tervezett működési keretet már ma bemutatják a plénumnak. A szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, és a jogellenesen megszerzett közpénz visszaszerzése lenne, és a miniszterelnök reményei szerint szeptember elején felállhat. A második nagy bejelentés egy alaptörvénymódosítás, amely a közjogi méltóságok helyzetét rendezi, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnökét. Magyar Péter mindkét előterjesztés esetében a legerősebb változat elfogadását tervezi kérni a kormánytól és a Tisza frakciótól, és jelzése szerint a rövid társadalmi egyeztetés után a szövegek még tovább szigorodhatnak. A napirend előtti felszólalásokat 60 perc interpelláció követi, majd az azonnali kérdések és válaszok órája. Aztán fél óra kérdések a kormány tagjaihoz. Ma is születnek döntések. Legkorábban 15 óra 10-től a politikusok először arról szavaznak, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalják-e. Ehhez az összes képviselő több mint felének igénye szükséges. Ezt követően a parlament tagjai 4 törvényjavaslat vitájába fognak, amelyek elfogadásához kétharmados többség kell majd. Az első a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről szól. A koncepció szerint vétséget követne el, aki akadályozza egy parlamenti munkacsoport tevékenységét. A második a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról szóló norma, amely egyúttal visszaadja a 8. kerületi önkormányzatnak a korábban államosított lakóingatlanokat is. A harmadik a közmédia teljes átalakítását célozza. Létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit Részvénytársaság, és ismét önálló intézmény lenne a Magyar Távirati Iroda. A negyedik egyben legterjedelmesebb az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító 110 oldalas csomag, amely szigorítja a vagyonnyilatkozattételi szabályokat. Bővíti az integritás hatóság jogköreit, rendelkezik a KEKVÁK a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, és módosítja a büntető eljárási törvényt a korrupcióval szembeni határozottabb fellépés érdekében. A nap utolsó napirendi pontja egy házszabálymódosítás, amely átmenetileg emeli a sürgős és kivételes eljárások számát, azzal a céllal, hogy a passzusok még az augusztus 31-i uniós határidő előtt hatályba léphessenek. A voksolások holnap maradnak. A döntéshozók határoznak a hétfőn megtárgyalt valamennyi indítványról, köztük a védett üzemanyagár kivezetéséről is, amely minden magyar autóst közvetlenül érint. A munka kedden várhatóan 13 óra körül ér véget, de előtte még megkezdik egy újabb javaslat általános vitáját, amely több más intézkedés mellett az egyszintű örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének elhalasztását kezdeményezi. A tavaszi ülésszak egy hete lezárult, de Magyar Péter jelezte, a ház egész nyáron ülésezni fog, mert annyi feladata lesz.
1: A korábbinál egyszerűbb szerkezettel működik majd a közmédia, ami önmagában nem garancia, hogy európai értelemben vett közszolgálati médiumként üzemel, de jobbak az esélyek, fogalmazott Polyák Gábor, a Mérték Média elemző műhely média jogásza.
2: A szakértő szerint a közszolgálati média felügyeletében és a médiahatóságban tervezett változások nagyfokú, nagyvonalú ajánlatnak számítanak az ellenzéki pártok és a szakma felé.
16: Az esélye annak, hogy itt egy olyan rendszer jön létre, ahol egyik párt sem nehezedik rá a közszolgálati médiára, és nem próbálja meg a teljes súlyával a saját érdekeit keresztülvinni egy valóban mindannyiunk pénzéből és mindannyiunk érdekében működő közmédiában, a sokkal jobb, mint eddig volt. 100%-os garancia nincs. Nem tudjuk, hogy kik lesznek azok az emberek, akiket a pártok delegálnak ezekbe a testületekbe. Itt ugye 3 jelöltje lesz a Tiszának, és a 3 delegáltja lesz az ellenzéki pártoknak. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy az ellenzéki párt ezt most úgy tekintik el, hogy beküldhetnek ide olyan trollokat, akik majd próbálják az összes lehetséges döntést akadályozni ezekben a testületekben.
1: Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Kis Júlia Lilla összeállítása.
17: Az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk, ezt írta Magyar Péter a közösségi oldalán hétfőn reggel. A miniszterelnök rendkívüli kormányülés, majd Tisza frakcióülés után kora délután szólal fel napirend előtt az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol arról is beszél majd, hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A kormányfő korábban úgy fogalmazott, a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is a Sólyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítás ügyében. Hozzátette azt is, hogy párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
18: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
17: Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy miután lejárt az általa adott határidő a köztársasági elnök lemondására, alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Sólyog Tamás előbb a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult, azt kérve, vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó törvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna a köztársasági elnök beadványát, az ülést azonban nem tartják meg, mert a 15 bíróból 7 kizáradta magát az ügyből, a testület pedig így határozatképtelen lenne.
19: Sólyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
17: Az Alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Sólyog Tamás alkotmányos pucs kísérletére, így reagált Magyar Péter a történtekre. A kormányfő szerint a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
19: Sólyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
17: Az Alkotmánybíróság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, az alkotmánybírók személyes érintettségének bejelentése nem minősül döntésnek az indítványról. Hozzátette azt is, hogy Sólyog Tamás az indítvánnyal nem sértette vagy veszélyeztette az alkotmányos rendet.
20: Egy demokráciában, Európában ez lehetetlen. Ezt nem lehetne megtenni.
21: Méltatlannak tartjuk azt, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
17: Korábban Torockai László a Mi Hazánk elnöke és Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője is elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök a köztársasági elnököt és más közjogi tisztviselőket visszamenőleges alkotmányozással akar leváltani.
21: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik, ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni.
17: A köztársasági elnök hétvégén a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért, szerinte ugyanis semmilyen parlamenti többség nem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására. Sólyog Tamás hangsúlyozta, kötelessége megvédeni a demokratikus normákat és a hatalmi ágak szétválasztását.
1: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
2: Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
1: Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban. Vagyis, hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a pedagógusok szakszervezetének alelnöke a közmédiában.
2: Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra, intézménytől függetlenül.
22: Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második rész.

0: átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
1: Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet, és adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem akkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például a Balaton mellett van.
2: Szakemberek szerint a tegnapi csapadék nem hozott érdemi fordulatot az aszályhelyzetben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ország vízháztartását továbbra is jelentős, több éve halmozódó csapadék hiány jellemzi, ezért a rendelkezésre álló vízkészlet megtartása kiemelt jelentőségű. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy-egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
4: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a tavak és a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
3: Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan aszályos időszak, amikor Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
4: A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete az elmúlt időszakban nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására.
3: A Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
4: A vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, mintegy 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
3: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor.
4: Siklós Gabriella hozzátette. Országszerte egyre több helyen civil, úgynevezett vízőrző egyesületekkel együttműködve juttatnak vizet olyan területekre, amelyek korábban nem részesültek vízpótlásban.
2: Helyreállították a meghibásodott felső vezetéket a győri vasútvonalon, számolt be a MÁV Inform ügyeletese a Kossuth Rádiónak.
0: Kis Horváth Levente elmondta, hajnalban egy tehervonat áramszedője szakította le a felső vezeték egy részét a győri vonalon, emiatt járatkimaradások és késések voltak. Hozzátette, a reggeli órákban egy vágányon újraindulhatott a forgalom, azonban a vezeték teljes helyreállításával csak 10 órára végeztek a szakemberek.
5: 7 óra 30-tól az egyik vágányon már újraindulhatott a vonatforgalom, így a nemzetközi vonatok, a Railjetek és az Eurocitik, valamint a belföldi Intercitik már teljes útvonalon közlekedtek. Az S10-es és S12-es vonatok helyett a reggeli órákban azonban még továbbra is buszok szállították az utasokat Biatorbágy és Bicske között. A felső vezetéket már helyreállították a szakemberek, így a győri fővonalon valamennyi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik, nem kell pótlóbuszra átszállni. A menetrendszerű közlekedés kora délutánra állhat helyre.
2: Felső vezeték szakadás miatt

0: két órás késéssel indult el a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. A vonaton csaknem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén is részt vesznek. Csontos Ábel és Falucskai Ivett összeállítása.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Kora reggel egymás után érkeztek a hívek a keleti pályaudvarra, a Fekete Madonna zarándok vonatra várakoztak. Az úti cél a lengyelországi Csesztohova városa.
3: Ez az első útunk, már Csíksomlyón voltunk vonatos zarándoklaton 10 évvel ezelőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a csesztohovai milyen lesz.
2: Többen már nem először vesznek részt a zarándoklaton.
4: A legcsodálatosabb lelki élményt itt kaptuk, illetve az ilyen utakon. Számunkra nyugdíjas korunkban ez a legtöbb, amit magunkért tudunk tenni, és a környezetünkért is.
2: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok célja a Szűz Mária iránti tisztelet kifejezése mellett a lelki megújulás, valamint a hitben való elmélyülés.
5: A lelki feltöltődés miatt vagyok itt, úgyhogy szeretném, hogy most a mindennapok úgymond szürkeségéből egy kicsit tényleg a Szűz Anyához tudjak menni és feltöltődni.
2: A zarándok vonat egyik lelki vezetője Bátor Botond pálos szerzetes. Az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
6: Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
2: A csesztohovai Szűz Mária kegyhely megtekintése után a résztvevők csütörtökön a krakkói Szent II. János Pál Bazilikában vesznek részt ünnepi szentmisén. Ezt követően a zarándokok az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájához látogatnak, ahol megkoszorúzzák Mindszent József herceg prímás szobrát.
7: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé Tata térségében. A forgalom a külső sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométeres. Dolgoznak a 11-es főúton a 28-as és 29-es kilométer között. Félpályás korlátozás van, 10-15 perces várakozás is előfordulhat.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten az M3-as metró a Semmelweis klinikák állomáson nem áll meg áramszünet miatt. Állomáspótló autóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Botond, PKK Info.
7: Időjárás jelentés.
0: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután már több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
9: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, a tegnapihoz hasonló idő várható a mai napon. A mai nap már kisebb számban lehetnek a záporok, zivatarok. Ezeket elsősorban felhőszakadás, valamint jégeső kísérleti, de környezetükben viharossá is fokozódhat a szél. 30 és 35 fok között tetőzik ma a hőmérséklet, aztán késő estére már 20 és 28 fok köré hűl le a levegő. Éjszaka pedig fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalra a legnagyobb részén hazánknak kiderül az ég, de keleten maradhatnak azért felhősebb tájok. Viszont már arra felé is megszűnnek a záporok, zivatarok. Általában mérsékelt vagy gyenge lesz a rég mozgás, és döntően 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk hajnalban. Holnap már sok lesz a napsütés, viszont kevés a gomoly felhő, tehát egyre kevesebb árnyékot adhatnak ezek a felhők, és kevesebb helyen is lehet ez záporzivatar, elsősorban a keleti és a nyugati határszélen, de a középső tájakon is előfordulhat egy-egy zápor. Ezekben lehetnek erős viharos szélökések, viszont ezektől függetlenül mérsékelt lesz a szél. 30 és 35 fok között alakul a maximum holnap is, és aztán holnap után is. Viszont a hét második felében még erőteljesebb lesz a melegedés, már általában 32-36 fokot mérhetünk délután. Köszönöm figyelmüket!
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
10: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
11: Nehéz a párbeszéd, de mindig meg kell próbálni. Olyan ez, mint egy hegy, amelynek a két oldalán állunk. A másik oldalt nem látjuk, de hogy jobban ismerjük a hegyet, átkiabálhatunk egymásnak. Megkérdezem azt, aki a túloldalon áll, te mit látsz? És én is elmondom neki, én mit látok. Talán így jutunk valamire. Láng Júlia, író, újságíró, gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 22-én hétfőn is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen két óráig. A nyári csendben száll a nóta szó, és a Szegletes udvar című csárdással indulunk. Várnai Adrien után Világi Erzsébet énekel. Jó nótázást kívánok!

Szirmai László szerzeménye csendül fel a folytatásban, Hogyan tudnám megköszönni címmel. Sárközi Béla és a zenekarának kíséretében Tarnai Kis László nótázik, aztán a Van neki című tradicionális dalt Farkas Rozika nyújtja át a Dankó család tagjainak, Johann Jánossal és a zenekarával.

És a folytatásban már kedves hallgatóink, egy jó hangulatú cigánycsártásokból összeállított csokrot hallunk, Horváth Pista Mulat, itt a Dankó Rádióban.

A Maros vize folyik csendesen című andalgót, Borzó Miska szerzeményét én is előszeretettel éneklem, és így tett Újvári Marika is egyik korábbi Dankó klubunkon. Nyári László és zenekara kísér.

Járóka Sándor és zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. Itt a Dankon Rádióban a hírek után folytatjuk Jó ebédhez szólanót a című műsor.

0: műsorajánló. A Damkó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Damkó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
2: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
3: És a hibáztatok előről.
2: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a média klikken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Damkó Rádióban.
5: Várhatóan a Sulyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakció is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesítené a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van a rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változások és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. A lehetséges kormányfők között felmerült Andy Burnham neve, aki a munkáspárt ismert politikusa, a Greater Manchester régió polgármestere. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember meghalt, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás, vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorbágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon fokozatosan kora délutánra állhat helyre a menetrend. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét több felé lesz zápor, zivatar. zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ahogyan elmondta előttem csatornánk hangja, Reviszki Gábor színművész úr is. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Janza Kata, a Dankó Rádió előadói díjával is kitüntetett művésznő most a folytatásban nótázni fog. A Fagyban közepében a Télnek című csárdást halljuk már is, aztán a Szép a rózsám, nincs hibája című Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György szerzeményt Szöllősi Emese adja elő itt a Dankó Rádióban.

Gál Gabriella, 60-i Kisgyöngyi, Szigeti Eszter és Béres Ferenc énekel a folytatásban. Hallgassuk meg a Volt egyszer egy leányszoba, a Tűzpiros rózsaszál, a Csendül a nóta és az Ezt a kerekerdőt járom én című klasszikus magyar nótákat.

Idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál már is, ezzel a csárdással nyitottuk meg ma decemberi gálánkat. A Magyar Zeneházában 2025-ben Revicki Gábor Kossuth Díjas színművész is fellépett, előadásában a Már mi nálunk babám című csárdást hallottuk, de a Túl az Operencián című műsorunk házigazdája Egri József is énekelt, a Budapesti Operett Színház művésznőjével Bojtos Lucával. Ők a Szép a rózsám nincs hibája című csárdást adták elő. Bokor János is tiszteletét tette, a 2023-ban elsőként életműdíjjal kitüntetett művész. Őtőle a Rózsabimbó, Rózsabimbó című csárdást hallhatta a közönség, és persze felcsendült az év magyar nótája is, Farkas Rozika előadásában. A Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával kitüntetett művésznő a Kanyargó Tisza partján című hallgatóval zárja a soron következő zenei összeállítást. Fogadják sok szeretettel!

amikor a kalandom hozzám ér. Meg is tudnék kalandolni egy csógyányért. Sárga a dikó, kerek a cipó, az én nem házasodni volna jó. Hely, amikor a kalandom hozzám ér. Meg is tudnék kalandolni egy csógyányért. Sárga a dikó, kerek a cipó.

Most pedig a jegenyefán fészket rak a csóka, a Volt-e már szívedben fájdalom és a Rózsa-rózsa, sárga-rózsa című magyar nótákat halljuk. Elsőként Hajnal Nikolett énekel, aztán Bősi Szabó László nótázik, a dalcsokor második részében Kós Évát és Miklós Józsefet halljuk.

0: o sognata sempre di sogni, sei passai, io passai, la tipo di come scarga di Dio, ne ho molto se me glatto, in piatto te utanno, che io sognata sempre di sogni, sei passai, io passai, la tipo di come scarga di Dio.
1: A verhetetlen, halhatatlan, legendás páros Madarász Katalin és Gál Gabriella énekel a folytatásban. További jó szórakozást kívánok önöknek, a Nem dolgoztam én a nyáron és a Rozika című dalokkal megyünk tovább.

kötél gyalog is a babának volt. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, a súlya, a minden.

0: radok azért kicsim a bámadról. Veszek nekir ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem, büszke vagyok azért kicsim a bámadról. Veszek nekir ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Salasovics Dezső és Cigány zenekara játszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk holnap is ugyanekkor ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban Gál Zoltán várja önöket, jön a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk 2-től 5-ig, mint ahogy az év minden napján. Magyar nótákkal, operett slágerekkel, és persze örökzöld melódiákkal. Aztán tudod-e még az én nótám egy kedves, lelkes Dankó Rádió hallgatóval, és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Oda nézek a pompom.
3: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
4: Katonailag nem komoly.
3: Az utolsó hős.
5: Száz aranyat ér a fejed.
6: A meg a dicsőség.
7: Élve van, ahova te el kell foglunk.
3: Akit az ellenség fenyeget.
8: Meghalsz!
9: Engedelmével egy kicsit később.
3: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
10: Megölhetném, de nem teszem.
11: A császár nevében gyűjtsd!
3: Zente Ferenc.
12: Hogy írja Balázs az üzenetet?
13: A szentjes kapitánya.
3: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
14: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Kezdeményezik a köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte azt is, hogy 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, valamint visszaállítják az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves korhatárt. A 70 év feletti alkotmánybírák megbizatása, köztük Polt Péter megbizatása és mentelmi joga megszűnik. Magyar Péter hozzátette, az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák választják majd meg a saját tagjaik közül. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbizatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösség programok várnak. A szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, de délután ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Ma erős az UVB-sugárzás.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket ezen a hamisítatlan nyári délutánon. Bízva abban, hogy a héten is lesz kedvük, idejük a délutánokat a Kívánság műsor társaságában tölteni 2-től 5-ig. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Ma Paulinákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik június 22-én születtek. Telefonszámunk a jól ismert 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Zenéjünk! Huszárné Mónika a Dankó család tagjainak küldi szeretettel egyik kedvenc slágerét, melyet Máté Péter énekel, Zene nélkül mit érek én?

0: Igazán remek kezdés volt, de ilyen lesz a folytatás is. Apósának, Lengyel Istvánnak szeretettel küldi Katalin a következő nótát. Szász Katit Berki Péter zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Halkan pengesd ezt a

0: És most szólaltassunk meg valakit az üzenetrögzítőről.
1: Üdvözlöm édesanyámnak, Sipka Mihálynénak, Csonytelekre, 75. születésnapja alkalmából az Ezüst haját simogatom című dalt szeretném kérni. Kívánunk neki sok örömet, boldogságot és nagyon jó egészséget. Mónika, Joci és Máté.
0: Isten éltesse, szeretettel köszöntjük. Barabás Sándor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Ezüst haját simogatom.

Dallos Istvánnak testvére küldi szeretettel egyik kedvenc nótáját, melyet Bányai Márton énekel. Kísér Németh Csicsó József zenekara, a jó bor az drága.

Madaras Gézáné férjével együtt szeretnének hallgatni a következő nótát. Koltai László énekli, kísér ifjabb Berki Béla zenekara, Nádfedeles kis házikóm.

Salgó Tarjánban feleségének, unokájának, keresztfiának küldi a dalt Fényszarusi Dezső László. Éva küldi Imrének ugyanezt a dalt az Átrium moziban történt első találkozásuk emlékére. Rutkai Éva és Latinovi Zoltán énekel, Hol van az a nyár?

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Pandur Imrének nővére küldi szeretettel a következő nótát Püspök Ladányból. Pere János ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri, Mikor én még legény voltam.

Nyíregyházán szeretett férjének Szabó Sándornak 58. házassági évfordulójuk alkalmából egészségben gazdag további együtt töltött számtalan évet kíván szerető felesége Eszter. Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri, szeretni csak téged lehet így nagyon.

0: 멋있다 같아. 엄마로.
1: Ajkára Pántja Tivadarnak kérte a következő nótát. Felesége Csala Judit és Dömsödi Farkas Bálint énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
2: Csak-csak-csak az esik nékem keserve.

Mezőcsátornásági Imre szeretné hallani a következő nótát. Gáspár Annét, német Csicsó József zenekara kíséri. Ördög bújt a vonóba.

kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját kedves kolléganőnk Erdély Klaudia, nagyon sok hallgatónk nevében, és persze a mi nevünkben is sok-sok szeretettel köszöntöm, és kívánok neki minden jót. Balmazújvárosban Besenyei Erikát nagyon sok szeretettel köszönti édesanyja és lánya Dórika, az LGT zenél a dal a miénk.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Édesanyám halálának 42. évfordulójára szeretném kérni, kiballagok a vasúthoz találkozni véled. Mária néni voltam Sashalomról. Köszönöm szépen, és nagyon szép napot kívánok a segélystábnak. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, hogy telefonált nekünk, és önnek is szép napot kívánunk. László Imre énekel, kiballagok a vasúthoz.

kiballagok a vasúthoz, találkozni vélem. Rizekkék lő, ne felejtsen,

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Mező Olivia Székesfehérvárról kérte a következő örökzöldet, Magai Klementina énekel, Soha nem késő.

Petárdi Sándorné kérte azt a nótát, amelyet még édesanyja énekelt neki sokszor. Győri Szabó Józseftől halljuk most, Kozák Gábor József zenekara kíséri. Azt hallottam, kis angyalom, vasárnap.

0: csak a rocsókra picisszád, ha elveszlek majd még végül hazáját. Csak te nyújts a rocsókra picisszád, ha elveszlek majd még végül hazáját.
1: Rejt Antalnénak 80. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot kívánnak húgai, családjukkal, Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Maros menti fenyves erdő aljában.

0: Szél Sándor Batonyán feleségét szeretné meglepni a következő nótával. Melis Györgyöt a száztagú Budapest cigányzenekar kíséri. Hallod rózsám, Katika?
1: Hallod rózsám, Katika.

실력 잡아 잡아 흔하시게 와봐요 와봐요

Bíró Lászlóné édesanyjának és édesapjának küldi Nyírmegyesre a következő nótát, Kovács Apollónia énekel, a Szabolcsi kertek alatt.

A következő jól ismert dalt Zsóka Boczföldéről kérte, Mikó Istvánt Lakatos Miklós zenekara kíséri, Tanulj meg, fiacskám, komédiázni.

Volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent, de jött egy más komédiás, s ő most a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott

0: Rider, Cioccomedia.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Ugrinné Zsóka keresztfiának Sárvárra küldi a következő nótát. Kárpáti Istvánt Sánta Ferenc zenekara kíséri. Róka Koma.

0: odious ember. Milk is equal el hagyta a babája.
1: Gyöngyösi Károlyné kérte a következő nótát Szabó Szilviától. Kíséri fiab Sánta Ferenc zenekara, Ég a kunyhó.

Mondok néhány dalcímet a következő órából. Pókháló van már az ablakon, Trombitás Frédi, és amíg mindig nagy közönségkedvenc, még tartozom egy dallal a következő órában. Most Versendi Kovács József zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Magyar Péter napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott: megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. Helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napi rend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, aminek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport és kulturális és közösségi programok várnak. A szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, étkezést, utazást. A táborokba a határon túli magyarok is érkeznek. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Délután egyre több felé beburul az ég, ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetést adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 35, este 20, 28 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, már is folytatjuk kitűnő zenékkel. Virágné Oli férjének Pécsre küldi a következő dalt házassági évfordulójuk alkalmából. Az Express együttest halljuk, ahogy a két szemeddel nézel.

0: Szív Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ercsibe, szeretettel emlékszem az ismerősökre, talán még ők is rám. Nagyné Dávid Mária Budapestről, gyönyvirágos kis kertemben, Tarnai kis Lászlótól a szanótát kérem, köszönöm.
2: Mária, örülök, hogy telefonált. Tarnai kis Lászlót Jónás Géza zenekara kíséri.

Enyedi Tiborné turkevei hallgatónk rendszeres hallgatója esti operett műsorunknak, a Túl az operencián címűnek, melynek házigazdája Egri József, de azt is épp annyira szereti, mikor nótát énekel, úgyhogy ő következik most. Csóka Gyula zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: ki tudja, kép volont a szerelemben is egy pár.
1: Vas Marian Nagykanizsáról gyerekkori barátnőjének küldi a következő slágert, Porr Péter énekel, Pókháló van már az ablakon.

következő gyönyörű nótát Szabó Magdolna 81. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni. Isten éltesse! Bojtor Imre énekel, Kéki Bolya búra hajtja a fejét.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mosonyi Máriának húga küldi egyik kedves nótáját, Csőr Józsefet Fehér Sándor zenekara kíséri. Jaj, de sáros az utcátok galambom.

0: мне для дань. Тебе ти дістало кмешко небо, наше низек є і для дань.
1: Örbottyámból Fehérné Zsuzsa, Lucky Pétertől egyik kedvenc előadó művészétől kért nótát, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Nem zörög a haraszt.

0: своя дума. Не через вас, а сине.
1: Csóti Anna Mária Sopronból kérte az Emeltes Együttes egyik örökzöldjét. A címe Nincs arra szó.

Kívánság műsorunkat hallják, 3:30 van. Nagymamájának, Gulyás Mihálynénak nádudvarra Detti küldi a következő nótát szeretettel, és üzeni, hogy hamarosan látják egymást. Nógrádi Tóth István énekel, Fekete szárú cseresznye.

Ezt írta a hallgatónk. Győri Ede vagyok. Szeretnék kérni egy dalt Moszkal Martikának Bicskére születésnapi alkalmából. Jó egészséget és boldogságot kívánok. Bangó Margit énekel, nézését meg a járását.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Az egész szerkesztőségnek és a Dankó családnak nyugalmas, boldog, szép nyarat kívánok, és a továbbiakban is minden jót. A dal, amit küldenék, még tartozom egy dallal, Horgács Gábor úr előadásában. Köszönöm szépen, állandó hallgatójuk Rajsné Marika, viszont hallásra!
2: Nagyon kedves és nagyon szép nyarat kívánunk Önnek, és remélem, hogy elég sok Dankó rádió hallgatás belefér majd. Halljuk Forgács Gábort és a közönség kedvenc dalt, még tartozom egy dallal.

Szolnokon Alföldi Négabi szeretné hallani a következő nótát. Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, három kislányul a padon.

Ora sei tak.

Szeghalomban Horváth Istvánné férjére emlékezik a következő dallal, sok szeretettel. A Neoton Familiát halljuk, emlékül.

Györfi Károlynénak nővére Balassagyarmatról küldi a következő nótát. Pándi Piroska énekel, érik a hajlik a búzakalász.

Szolnokon Mamikának 89. születésnapja alkalmából minden jót kíván Petike, Marian, Klárcsi és Szandika. A nagymamámat, Geiger Jánosnét öreg csertőn szeretném meglepni egy szívhez szóló nótával. Ma 86 éves. Kívánunk jó egészséget és azt, hogy még nagyon sokáig itt lehessen közöttünk. Liverpoolból unokája, unokamenye és dédunokái, Darcy és Bennett. Szeretnék küldeni édesapámnak, Szász Károlynak Tarpára 92. születésnapja alkalmából egy magyar nótát. Kívánunk nagyon jó egészséget, hosszú életet, sok szeretettel lánya Anikó és családja. Talabér Erzsébetet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

Velkovics Lászlónak felesége kérte Nagy Kátáról a következő nótát. Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Biztos vagyok benne, hogy szívesen hallgatják majd a következő dalokat is műsorunk harmadik órájában. Éjjel az Omnibusz tetején, Julcsa, ha kimegyen a piacra, a Keszthelyi kikötőben. A hírekig Ifjabb Sárközi Lajos zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
1: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
6: Na, elmondom, mik a legendák.
7: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, másoka nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László a köztársasági elnök eltávolítására utalva azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Délutánra sikerült eloltani a Kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett, a tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motor tere kiégett, de senki nem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. A levegőben egészségre ártalmas szennyezést nem mutattak ki, a tűzokát vizsgálják. Délután egyre több felé beborul az ég, és ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, este 20-28 fok lesz.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm Önöket műsorunk harmadik órájában.
7: Következzék egy jó nóta, ezúttal Szőlősi Emesétől, Keresi Jánosné kérte Komáromból a dalt, Balázs Tamás zenekara kísér, Szerelem, szerelem.

Szombathelyről János Izabella kérte a következő dalt. Ambrus Kirit a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus tánczenekara kíséri Nappalok és Éjszakák.

Csongrádról Tanács Péterné kérte a következő nótát, Szeredi Krisztinát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

0: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni a balatoni nyári éjszakákat.

Lakatos Zoltánt Johann János zenekara kísérte. A következő nótát Kokesné Vilma Ceglédről kérte, Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, de jó prímás van itt a csárdában.

Jetvenné Irmoskának Kecskebétre barátnője küldi a következő kedves dalt. A Bohem Ragtime Jazz Band adja elő, éjjel az Omnibus tetején.

Nagy Rámbéról Pénzesné Julika apósának kérte kedvenc nótáját, Puskás Sándort Magyar Imre zenekara kíséri, 100 szál gyertyát.

következő nótát Kiskunhalasra édesapjának küldi Katona Ágnes, Jenei Gábor, Toki Balogernő zenekara kíséri, Híres város az Alföldön Kecskemét.

Most a Magyaróvárról Somogyi Népi Roska kérte a következő dalt. Dóka Zsuzsát, Sárközi Béla zenekara kíséri. Jár a korsó.

0: lak is kakó, előleget nem is áll a jövőben.
1: Füredi Gézának Ildikó küldi a következő dalt Kállós emjémből. Kovács Katit halljuk, ennyi kell.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perccel múlt fél 5. Sántáné Jutka kért egy nótát Benedekfi Katalintól, Sápról. A Rajkó zenekar kísér, 1-2 csók.

Apród Mányné Erzsébet szeretné Ózdon hallani a következő nótát. Hollai Bertalant Jónás Mátyás zenekara kíséri, Rózsafa bólogat a kert közepén.

apósát, Molnár Tibort köszönti Molnárné Viktória szeretettel a következő nótával. Drágán Lajos énekel, após köszöntő.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Dankó Rádió, Ágnes vagyok Pécsről, és nagyon szeretném hallani Gergely Róberttől a Ma éjjel című dalát. Sokszor láttam itt Pécsen a művész urat, amíg itt volt, és őnek is ez nagyon szép emléke Pécs. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Örülök, hogy hívott minket. Gergely Róbert énekel Ma éjjel.

Szajolban Szilágyiné Piroska mindig nagyon jó kedvel hallgatja a következő dalt, minden oka megvan rá. Kovács Lajos énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Julcsa, ha kimegyen a piacra.

0: przyszła na se pomagali. Przejem suknię od kuloń mekwaj pomady. Julcio, przyszła na se pomagali.
1: Békésiné Teriket Gyűrűj barátról kérte a következő nótát. Zalatót Erzsébetet Járóka Sándor zenekara kíséri. Száraz ágon Búzs Gerdice turbékol.

vagyok, aki érdi. A kezd helyi füzes parton gyönyörű szépból világos az este. Oda vártam a kalamban, hadd növeljen, hadd csókoljon.

Véget ért egy fejezet, és a mai kívánságműsor, na de holnap innen folytatjuk majd kettőkor, és persze maradjanak most is, hiszen a hírek után Popovics László műsora kezdődik. Ma is egy nótáról mondja el élményeit, emlékeit három hallgatónk, jelesül Irénke, Lajos és László, hogy melyik ez a nóta, az a következő órában kiderül. A kívánságműsort ma is Nemesni szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük. Az Állami Népi Együttes játszik, Kőrös Pataki táncokat hallunk, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Andy Burr nem lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Idehaza Magyar Péter napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket, szakembereket. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé a megméretésre. Idén csak nem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyert. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörös bor és egy somlói pezsgő is szerepel. Egyre több felé beborul az ég, ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Átmentem varátnőm pénztárba volt. Átmentem, vettem Nápolyit. Hát a papa megy, ott ült a barátnőmnek, ugye a pénztárgép hátra mögött volt a pult, ott ült a pulttán. Hát aztán az, én megvettem a Nápolyit, vettem, mentem fizetni, aztán csak odaszól azt a nagylány. Hát mit vett? Mondom Nápolyit. Azt mondja, nem kínál meg. Mondom, tessék, vegyem. Ennyi volt az ismerkedésünk.
0: A mai napon meghallgatjuk Irénke történeteit, de vendégünk lesz Lajos is.
2: Megértsük egymást nagyon jól. Én ugyanis az volt, hogy nekem Mihályen Balaton ellén volt, Fehérvárról laktunk, 30 feleségemmel, és hétvégeken jártam haza, csak ruhát cserélni meg apróságokért, és ez nem nagyon tetszett neki, de nekem Mihályen ott dolgoztam, én ott kellett dolgozzak.
0: László is elmondja majd a ma kiválasztott dallal kapcsolatban régi emlékeit.
3: Még akkor ilyen, hogy mondjam, falusi, valósi ruha, vagy minek nehezett, volt ilyen kék pegybe, piros pegybe, mert tudom, akkor még ezek voltak a divatok a jányoknak a ruhája.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat piros pettyes ruhácskádban. Ez szólt át itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják piros pettyes ruhácskádban. Ebben látta meg a férje először?
1: Hát nem ebben látott meg, már azóta menyecske ruham.
0: Aha, a másodszor.
1: Piros pöttyös, szép fodros szoknyám volt, piros pöttyös, meg szép fehér, hát akkoriban a gyilagban nájlon, meg szép fehér nájlon búza.
0: És mikor házasodtak össze?
1: 59.
0: 1959-ben.
1: Április 4.
0: Uh-huh. És mikor ismerkedtek meg?
1: 57. március 19.
0: Hogy emlékszik rá?
1: A mi ismerkedésünk nagyon szép volt. Valakik meglátni, mert papa Pestén született, ott nevelkedtek. Papáik háború után költöztek le Letenyére. A mi ismerkedésünk egy kitűrülhetetlen az életemű.
0: Na mesélj el, hogy történt az ismerkedés?
1: Hát úgy történt, hogy József napja volt, hát Becsehelyen nagy kirakódó vásár volt akkor. És ugye én elmondtam a vásárba, vettem egy szép fehér szandát, hát szomszédunkban meg bód volt. Átmentem, varátnőm pénztárba volt. Átmentem, vettem Nápolyit. Hát a papa meg ott ült a barátnőmnek, ugye a pénztárgép háta mögött volt a pult, ott ült a pulttal. Hát aztán az, én megvettem a Nápolyit, vettem, mentem fizetni, aztán csak odaszól azt, hogy nagylány, hát mit vett? Mondom, Nápolyit. Azt mondja, nem kínál meg. Mondom, tessék, vegyem. Ennyi volt az ismerkedésünk. Akkor annyit még hadd mondjak meg, hogy a barátnőmnek, ugye én akkor elmentem a bótból haza, mondom, hát szomszédban bóta volt. A barátnőmnek annyit mondott ez a fiatalember, hogy te szombatra beszéld meg vele, hogy megyünk Becsehelyre. A férjem is már na, a barátjával együtt ketten gyűjtek. Nekem két udvarom volt, már mindig ketten gyűjtek. És így volt az első ismerkedésünk. Eljött, szépen beköszönt, bemutatkozott, engem megpuszilt, meg én is. Na, aztán akkor mindjárt mondta édesanyám, a sógornő ment ki fogadni, én nem mentem ki, vetették a biciklit a barátjával. A sógornő ment ki, hát bejöttek, bemutatkozott, szépen engem megpuszilt, meg én is. Így volt a ismerkedésünk.
0: Hmm. Aztán 59-ben meg a házasság, piros pettyes ruhácskádban, erről jutott eszünkbe, úgyhogy hallgassuk meg akkor a dalt. Irénke kedvencei között már is jön, tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
2: Piros pettyes ruhácskádban láttalak meg egy téged. Enyhe

Egy nóta, három élet. Piros pettyes ruhácskádban. A műsor végén persze teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a felvételt, de addig még jön Lajos és László. Ők is elmesélik, hogy milyen emlékek kötik ehhez a dalhoz. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: gyerege, egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, tovább asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Milyen jó, hogy ott van a felesége Éva, mert a következő dal szerintem neki szól. Márhogy élettársak? Arra tetszik?
2: Igen, én páromnak hívom.
1: Értem. Tehát nem házasodtak össze.
2: Semmiben nem is fogunk most valami. De
1: gondolom róla szól a dal a Piros Pettyes Ruhácskádban.
2: Igen.
1: Mikor ismerkedtek meg egyébként? Mióta élnek együtt?
2: 9 éve, márciusban.
1: 9 esztendeje? Mert hogy elvált, vagy elveszett a feleségét?
2: Hát többször is. Ő a negyedik.
1: Aha.
2: 69 évet kellett várni, arra megtaláljam az igazit.
1: Hány évet, bocsánat?
2: 69 évvel vártam, megtaláljam az igazit.
1: És válások voltak előtte, vagy?
2: Igen.
1: Értem. Akkor nehezen találta meg az igazit?
2: Na, hát könnyen megtaláltam, mert akkori feleségem azt mondta, hogy örülnék, ha találok valakit magamnak. Fél órán belül meg volt.
1: Egyébként mi volt az oka annak, hogy mit gondolod, hogy miért pont a negyedikre sikerült megtalálni az igazit? Miért nem az elsőre mondjuk?
2: Megértsük egymást nagyon jól. Én ugyanis az volt, hogy nekem Mihályen Balatonlellén volt, Fehérvárról laktunk, harmadik feleségemmel, és hétvégeken jártam haza, csak ruhát cserélni meg apróságokért, és ez nem nagyon tetszett neki, de nekem Mihályen ott dolgoztam, én ott kellett dolgozzak. És azt mondta egyszer nekem, hogy úgy jönnék, hogy találná valakit magadnak. Elindultam az állomásra, megtaláltam az állomáson, fél óra gyaloglás után meg volt már. Szót fogadtam.
1: Ez aranyos, abszolút.
2: Véletlen dolog volt.
1: És miért nem akarnak összeházasodni?
2: Nem akarunk, ez igazi. Szépen el vagyunk mégis. Meg a gazdasági nyugdíjszám, amit ugye...
1: Értem, persze, a bevételek is. Fontosak, igen. Érthető, abszolút. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó?
2: Jó.
1: Piros Pettyes volt tényleg a Ruhácska, amikor találkoztak?
2: Igen.
1: Tényleg? De jó. Oké, akkor a Piros Pettyes Ruhácskádban láttalak meg téged, ugye? Éva? Mondhatjuk már a kedves párjának a nevét is. Lajos kedvencei között jön a dal, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.
3: Piros

egy nóta, három élet. Piros pettyes ruhácskádban. Az óra végén teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a dalt, de addig még László is jön. Ő is elmeséli, hogy milyen emlékek kötik ehhez a felvételhez. Egy nóta, három élet, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A Piros Pettyes Ruhácskádban című dalt fogjuk meghallgatni. Erzsike a felesége, én ezt nagyon jól tudom, mert amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor mondta, hogy Erzsike most betegeskedik. Ugye jól? Jól tudom, hogy van egyébként a felesége?
1: Hát a telefonon tudom érdeklődni, mert ugye le van zárva kórház látogatása. Nincsen, és mi ugye ilyen láthatatlan búmát, ha úgy mondom, mindig abban tájékoztatnak, hogy jól van. Az ő hangján is, mikor beszél a telefonba, azt mondta, jól van, hát aztán tetszik tudni, hogy hát milyen ez a jól.
0: Igen, a Piros Pettyes Ruhácskádban című dal róla szól, gondolom, ugye?
1: Tessék?
0: A Piros Pettyes Ruhácskádban című dal.
1: Hát igen, mikor valamikor 1967-ben megláttam. Uh-huh. Még akkor ilyen, falusi, valósi ruha, vagy minek nehezett, volt ilyen kék pegybe, piros pegybe, mert tudom, akkor még ezek voltak a divatok a jányoknak a ruhája. És ugye az volt az első meglátás.
0: Uh-huh. Hát gyakorlatilag egy hétköznapi ruhában volt, ugye?
1: Azért már szegényre ugye nem megy rá az a ruha.
0: Hát igen.
1: Már alakult sokat.
0: Telnek múlnak az évek, úgyhogy igen. Ez így van. Piros Pettyes Ruhácskádban, akkor visszarepülünk a 60-as évekbe. Emlékszik pontosan az évszámra egyébként?
1: Hát 67.
0: 67.
1: Én volt, már 68-ban meg is esküdtünk.
0: Akkor 67 őszére repülünk vissza, amikor is meglátta igen. A feleségét, a leendő feleségét igen, a Piros Pettyes Ruhácskájában. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Bob, easy then, off, off, off.

0: csika még a haj.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Egy nóta, három élet rovatunkkal. Irénke, Lajos és László meséltek a ma kiválasztott felvételről, régi emlékeiket osztották meg velünk piros pettyes ruhácskádban. Holnap is lesz persze egy nóta, három élet, hogy melyik dal jön, az majd holnap kiderül, 5 órától, ami viszont biztos, hogy Magdi, Erzsike és Margit lesznek a vendégeink, ők mesélnek majd a kiválasztott felvételről. Tartsanak tehát holnap is velünk, itt a Dankó Rádió, benne pedig ez volt mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Mindjárt jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Tartsanak továbbra is velünk, Popovics Lászlót hallották, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: A Rutafa énekegyüttes énekével köszöntöm a kedves hallgatókat Szent Iván hetében. A nyári napforduló, mely a középkori kalendárium szerint keresztelő Szent János, más néven Szent Iván június 24-i ünnepére virradt, ősidők óta jelentős, titokzatos értelmű és hatású népi virrasztás. A fény, az élet és a szerelem ünnepe. A 20. század elején a falu határában rakott nagy tűz mellett még az egész falu végigülte az év legrövidebb éjszakáját énekekkel és meghatározott ülésrendben. Hallgassuk csak!
1: Tűzit!

A szinte végtelen hosszúra nyúló párosító énekek a kimondott szó varázserejével a szerelmes párok boldog egymásra találását kívánták elősegíteni. A lassú, szertartásos táncokkal pedig az év forgása által visszahozott napot, voltaképpen a természet örök ritmusát ünnepelték. A népzenegyűjtők e hajdani, valószínűleg szigorúan kötött rendű ünnepnek már csak töredékes maradványait találták meg, főként a Nyitra megyei magyar falvakban. Dobszai László ezekből rekonstruálta a Szent Ivánéi énekek sorrendjét a Magyar Dalkönyvében. A gyülekezés énekét már hallottuk. A dalszövegekben többször is felbukkanó Magyar Ilona titokzatos alakja, a görög mondák szép Helénájához hasonlóan a szerelmi költészet gyakori szimbóluma. Magyar Ilona a tűzugrás közben énekelt párosító énekben is megjelenik.

0: Gergely!
1: A Szent Iványi tüzet zsupkévéből, szalmából, galjakból gyújtották. A virágok vetélkedése ének alatt illatos füveket, virágokat, gyümölcsöt szórtak a hamvadó tűzbe, amelyeket később gyógyításra és egyéb mágikus célukra használtak. Csörsz Rumen István landkíséretével most ezt a dalt éneklem.

0: Buna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A tisztító tűzművelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Sulyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint, hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abban, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd. El tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, étkezést, utazást. Meghalt Simor András, irodalmár, író, költő, műfordító, pedagógus, az Ezredvég folyóirat főszerkesztője. Első kötete 1962-ben jelent meg, majd terjedelmes költői életműve mellett számos tanulmányt és esszét is írt. Műfordítóként a spanyol és latin-amerikai irodalom egyik legjelentősebb hazai interpretátora volt. Életművéért 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, emellett Táncsics gyűrűvel, Nagy Lajos irodalmi díjjal és MSOS díjjal is kitüntették. Simor András 87 éves volt. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Nem szeret itt téged más, énekelte Orosz Júlia és Szabó Miklós Lehár Ferenc Paganini című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában az 1936-ban bemutatott Havi 200 fix című film áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Claude Michel Schönberg a Nyomorultak című musicaljéből a Csak rád vár egy szív című dalt, Mahó Andrea, Simon Boglárka, Orth Péter és Feke Pál előadásában. Ezután következik Huszka Jenő Gülbaba című operettjéből a Bordal, Tarnai Kis László tolmácsolásában. Kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: DJ-ünkbe.
1: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a havi 200 fix című film történetét. Egykor a fiatalok addig nem házasodhattak össze, míg nem volt biztosított közös életük egzisztenciája. Így türelmesen és hűségesen vártak. Jávor Pál alakította Kóródi Gábort, az állástalan mérnököt a filmben, Bársony Erzsi pedig menyasszonyát, Szabó Magdát, a szegény vidéki leányt. Egerben élnek már évek óta jegyesek, amikor végre teljesül hihetetlennek tűnő álmuk. Magda régi ismerősét Demeter Kálmánt, akit Urai Tivadar játszott, kinevezik a Magyar Autóművek vezérigazgatójának. Erről Magda is tudomást szerez az újságból, és ekkor levelet ír a vezérigazgatónak, megkéri, hogy vőregényét vegyék fel mérnöknek a gyárba. Rövid időn belül Gábor havi 200 fixes állást kap, és így boldogan indulnak útnak. Boldogságukat azonban egy sajnálatos incidens megszavarja. Ugyanis Budapestre érkezve a pályaudvaron Gábornak nézeteltérése támad egy úrral, akit pofon üt, és akiről nem tudja, hogy ő valójában Demeter Kálmán, a vezérigazgató, akitől az állását kapta. Névjegyet cserélnek, és Gábor véletlenül a vonaton megismert fehér nemű kereskedő Halmos Lipót névjegyét adja át sajátjaként. Halmos Lipótot a filmen Salamon Béla formálta meg. Amikor aztán kiderül, hogy kit is ütött meg Gábor, a jegyesek azt találják ki, hogy az igazgatóhoz a bemutatkozó látogatásra barátjukat, Tavaszi Mátyást küldik be, aki nem más, mint Páger Antal, és történetesen Patikus. Ugyanakkor Mátyásnak is van menyasszonya, akit Fülöp Magda játszott. E kettő szereplésből számos kacagtató és félreérthető, olykor fájó helyzet alakul ki, de a végén természetesen minden kiderül, és mindenki megtalálja a párját és a boldogságát. Most akkor jöjjön a filmből Rozsnyai Sándor és Vadnai László slágere. Havi 200 pengő fixel, most itt Harsányi Frigyes előadásában. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Havi 200 fix című filmet 1936-ban mutatták be, Balogh Béla rendezésében. A történetet pedig Vadnai László írta, aki híres volt szellemes párbeszédeiről és finom humoráról. A film vidám zenéjét Rozsnyai Sándor szerezte, az operatőr pedig Vidor Andor volt. A filmben a korszak legnépszerűbb színészei láthatók, mint Jávor Pál, Bársony Erzsi, Urai Tivadar, Páger Antal, Fülöp Magda és Salamon Béla. A film különlegessége nem csak a humora, hanem az a kedves emberismeret is, amellyel a szereplőket megrajzolja. A néző egyszerre mosolyoghat a komikus helyzeteken, és együtt is érezhet azokkal az emberekkel, akik egy jobb, nyugodtabb életre vágynak. A Havi 200 fix ma már nem csak szórakoztató vígjáték, hanem egy kis időutazás is, hiszen bepillantást ad, hogyan álmodtak, szerettek és reménykedtek az emberek Magyarországon a 30-as években. A filmben elhangzik, és nem véletlenül egy rövid utalás ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjének Kiesketett című dalára. Hallgassuk most meg ezt a dalt az operettből. Énekel Csonka Zsuzsa és Löblan Győző. Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Pesti Napló 1936. szeptember 12-i számában jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Balogh Béla kitűnő rendezői munkát végzett. Nagyszerűen mozgatja és beszélteti szereplőit. Balogh Béla ezzel a rendezéssel a legjobb magyar filmrendezők sorába lépett. A zene hangulatos és eredeti. Rozsnyai Sándor dalai hamarosan népszerűek lesznek. A szereplők kifogástalanul állják helyüket. Valamennyi szereplők között legelső helyen áll Páger Antal. Ez a kedves, jókedvű színész hosszú idő óta nem volt olyan hatásos még a színpadon sem, mint ebben a filmben. Szépen beszél és kitűnően mozog a fiatal Bársony Erzsi. Ha van valami, amit bizonyos mértékig kifogásolhatunk a filmben, egyedül csak az, hogy Bársony Erzsit sok esetben jobban, sokkal előnyösebben fotografálhatták volna. Jávor Pál művészi, finom és hatásos. Urai Tivadarnál a vezérigazgató szerepében jobb senki sem lehetne. Salamon Béla csupa mulatság. Vannak jelenetei, amelyek után percekig morajlik a hangos nevetés. Fülöp Magda szépen beszél. A film a bemutatón kivételesen nagy sikert aratott. Eddig tartott az idézet. És most csendüljön fel, ahogy a film végén is Mendelssohn nászindulója, most itt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Vezényel Kóródi András. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Erkel Ferenc Bánkbán című operájából Bognár Szabolcs énekelte a Bordalt. Ma ünnepli születésnapját Domoszlai Sándor, magánénekes tenorista, Bon Viván. 2003-ban kapta első szerződését a Debreceni Csokonai Színházban. Jelentős szerepei közé tartozik Edwin a Csárdás királynőben, a Herceg az Egy évelencében, Monostatos a Varázsfuvolában, Szucsong Herceg a Mosolyországában, valamint Tassilo a Marica grófnőben. Jelenleg opera és operett előadások állandó közreműködője. Magyarországon és külföldön egyaránt rendszeresen fellép. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzen Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Bagó dala. Énekel a születésnapos Domoszlai Sándor. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! A Budapesti Operettszínház 2025. október 10-én mutatta be Ellen Menken, Steven Schwartz és Peter Parnell varázslatos musicaljét, a Notre Dame-i toronyőr című produkciót, amely Victor Hugo ikonikus regénye és a világsikerű Disney rajzfilm alapján készült. Az előadást Homonnai Zsolt rendezésében állították színpadra, amelyet szerdától 5 napon keresztül újra láthat a közönség a Budapesti Operettszínház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen Lucio Quarantotto, Miért búcsúznál című világhírű slágere, Homonnai Zsolt előadásában. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban az Ostende Kávéház történetét mutatjuk be Önöknek. Hamaros a híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Danko Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai elnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy a béketárgyalások idejére az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Úgy fogalmazott, a szolidaritás gyakran bürokratikus eljárássá vált, az emberi élet pedig termékké alakult át. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket, szakembereket. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófa védők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. A híradást Naményi Krisztina készítette. 19 óra 4 perc.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak a folytatásban is a Dankó Rádióval, most kezdődik a 20 csak prímás, egy órán keresztül tarthatnak velünk. Vallomásra küldöm a szívemet, ezzel a dallal kezdünk hamarosan, mely Magyar Imre és Kodai László hallgatója. A 2021-es felvételről Szász Katit halljuk és Berki Péter zenekarát. Majd egy olyan felvétel következik, mely a Magyar Zeneházában készült a Dankó Rádió egyik gálaműsorán 2024. december 9-én. Tolnai András énekel majd, aki 2024-ben magyar nótadíjas lett, és ifjabb Sárközi Lajos prémás muzsikál zenekarával, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Jaj, de szép kék szeme van magának, ez a dal is elhangzik majd többek között. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: a húzzal a cigány.
1: Egy csokorra való dalt hallhattunk Tolnai András és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarának előadásában, és már is folytatjuk, Már mi nálunk Babám címmel Revicki Gábor énekel, Bodrogi Zsigmond csárdását pedig idősebb Sárközi Lajos és zenekara játsza el. Paprika só címmel ezt követően Miklósi József dalol, ez Hevesi József és Marcali Frigyes Frisse lesz.

szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szemek a menjen, szem

0: sa storiš ostmonko, el je no popo za templonko. Ideš o njam, ideš o njame, ter marčom i god restolan. Mar nekem sa storiš ostmonko, el je no popo za templonko. Ideš o njam, ideš o njame, ter marčom i god restolan.
1: A folytatásban Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk. Hármat is meghallgathatunk közösen itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Valahol a szívem mélyén, ez egy gyulai felvétel, volt-e már szívedben fájdalom? Ezt Debrecenből hozzuk, és Csendesen csak csendesen, ezt pedig Karcagról. Először majd Tarnai Kis László énekel, akinek Jónás Géza zenekara játszik. Majd Laki Pétert halljuk Tordai Zoltán együttesével, és ezt követően is Tordai Zoltánék muzsikálnak, de akkor már Várnai Adriennek. Tartsanak a folytatásban is velünk!

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól. Húscsak Prímásunkban hamarosan Szabad-e így szeretni címmel Ligeti János hallgatója szól. Gáspár Anninak Nyári László együttese muzsikál, aztán ifja Berki Béláékat is halljuk Nemcsák Károlynak zenélni, Radics Béla csádásának címe pedig A faluban nincs több kislány, csak kettő.

0: a kispadra.
1: Hamarosan Szalai László és Nemes Rózsa frissét halljuk, Halkan pengest címmel. Ezt a dalt nem sokára Hatvani Kis Gyöngyi énekli el nekünk, aki 2023-ban magyar nótadíjat vehetett át a Dankó Rádiótól. Előtte pedig a Cigányok sátoráról Éliás Tibor énekel. Jön a Lengyel Miska dala a 100 tagú cigányzenekar közreműködésével.

sepas.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. Kék, ne felejts! Serdi Lajos és Kazalicki Antal dala nem sokára Benedek Fi Katalintól és Patai Zoltán zenekarától hallható. Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka, Kovács Károly és Kalmár Tibor dalát Karcagi Nagy Zoltán énekli, akinek 2014-es felvételünkön ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Déki Lakatos Sándorék muzsikálnak majd Máté Otíliának Édesanyám, ne haragudj én reám 1997-ből, és Zsigmond István Csárdása után jön Johannes Brahms dallamaival Jákó Vera költeménye, és maga a művésznő lesz az előadó is, Járjunk mindig vígan dalolva.

Valamikor úgy szerettem a virágot. Járosi Jenő dalával folytatjuk, valamint Solti Károllyal és Olá Kálmán zenekarával. Utána archív felvételről elhangzik Sárközi Ferenc Hullámzó Balaton tetején című dala. Farkas Bélai zenekara Szalai Lászlónak muzsikál. Madarász Katalintól pedig a 2024-es év életműdíjasától a Szeretem a szeretőmet című csárdást kapjuk.

Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallják. Igaz, húsz csak prímásunktól most búcsút kell vennünk, de a folytatásban is hallgassák a Dankó Rádiót, ha tehetik. Jónás Géza és zenekara még mindenképpen muzsikál nekünk itt a mai adásban. Dóczi József szerzeményét halljuk, Mikor engem besoroztak. A prímás az együttes élén Miskolci Balogh Zoltán. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében, találkozzunk egy következő húscsak prímásban is. Addig is minden jót kívánok önöknek, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Konstantinovics Miklós hozzátette, a jövőben rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Częstochovába. A pálos rendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakkóban Mindszenty József herceg prímás szobrát is megkoszorúzzák. Július 12-éig lehet jelentkezni az Artisius Mentor programra. A második alkalommal meghirdetett lehetőségre pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek pályázhatnak. A jelentkezők 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Júliustól novemberig esténként is látogatható lesz az Uffizi képtárhoz tartozó Vázári folyosó Firenzében. Csoportonként 25 fő járhatja végig a fedett gyalogos hidat, amely a képtárat az Arno folyó túlsó oldalán található Pitti palotával köti össze. A folyosót eredetileg a Medici család tagjai használták, hogy titokban és biztonságosan közlekedhessenek a két palota között. A festményekkel és műalkotásokkal díszített folyosó a naplemente óráiban rendkívüli élményt nyújthat a látogatóknak, közölte a képtár. Végül az időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 20, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban folytatódik a meleg idő. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma a Felvidék, azon belül is Nyitra és Zoborvidék dalai szólnak Táncházban című műsorunkban, annak apropóján, hogy Kodály és a népzenekutatók itt találtak gyönyörű, szentiváni és lakodalmas dalokat. És ezekből azért is válogattam, mert június 21-e a nyári napforduló napja, melyet a pogány és a keresztény kultúrkörben is megünnepeltek. A keresztény hagyomány június 24-én keresztelő Szent Jánosra Jézus megkeresztelőjére emlékezik, s a Szent Iván éjszakáján június 23-áról 24-ére virradó éjszaka meggyújtott tüzek, egyrészt örömtüzek, másrészt igen erős szerelemvarázsló erővel is bírnak. Az úgynevezett Szent Iván énekekből majd holnap este hallhatnak egy válogatást, most Nyitra és Zoborvidéki dalok szólnak Táncházban című műsorunkban, azaz először Kis Lajos néprajzkutató előadása, melynek címe Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában.
4: Kodály Zoltán sokszor hangoztatta, hogy a népi hagyományokat a peremvidékek őrzik meg legjobban. Két szomszédos nép a nyelvhatárokon fokozott mértékben őrzi meg saját régi hagyományait, eközben népzenéje sok új típussal gazdagodik a kölcsönös egymásra hatás következtében. Ennek tudatában indult Kodály 1906-ban második nagy gyűjtőútjára a Zoborhegy vidékére, a ma Szlovákiához tartozó Nyitra környéki kis hegyi falvakba. Gyűjtő munkája sok nehézséggel járt. Sokszor fél napos gyaloglás után érte el a nehezen megközelíthető falucskákat, de 1915-ig mégis szinte évenként fölkereste őket. A 16 kis faluban a népi élet csodálatos, régi, színes világa tárult eléje. Megtalálta az ősi természeti ünnepek, talán még pogány és keresztény elemekkel vegyes, köszöntő formuláit, a fonóbeli és Szent Iván napi párosító szertartásokat és dalokat. De meglelte a régi, talán mécsvilág melletti mesélés közben énekelt, távoli, főleg az erdélyi népköltészet és népzene sok egyező vonását mutató balladákat és a régi dallamok valóságos kincstárát. Kodály hatalmas, szinte mindent felölelő, alapvető gyűjtése után talán kissé fölöslegesnek tűnik a nyomdokain való tallózás. De a Zoborvidék mindmáig őrzi a régi hagyományokat, és még most is elsőrendű gyűjtőhelye a régi népzenének. Amint azonban a régészet kiváló lelőhelyeit is felkeresik a régészek, és majd mindig találnak újabb értékes anyagot, úgy a Kodály nyomdokait követő sok magyarországi és szlovákiai népzenekutató gyűjtőmunkája mind csak öregbítheti a mester hervadhatatlan érdemeit, és egészítheti ki az ő klasszikus gyűjtését újabb felfedezett adatokkal, vagy a régi dalosok utódainak mai dallam változataival, és a változatok lemérése révén az ő szellemében gazdagíthatja népzenetudományunkat. Előadásomban elsősorban azok a változatok kerülnek közlésre, amelyek alapdallamát Kodály 1907-től kezdve közölte az Etnográfiában. Zoborvidéki dallamokat először 1907-ben publikált, és az itt közölt 21 ballada közül 11 származik-e vidékről. Tanulmányában mindjárt az első, egy gímesen feljegyzett ballada, a szégyenbe esett lány tragédiája, amely Fodor Katalina címen általánosan ismert. Közölt változatunk Kodály egykori dalosának leszármazottjától felvéve kissé eltér az eredetitől, viszont dallama, főleg annak kezdete, egyezik egy székely típussal, amely legtöbbször a nagyhegyi tolvaj szövegéhez kapcsolódik. Érdekes, hogy változatunk ritmusából helyenként 7/8-os lüktetés vehető ki. Hallgassunk meg egy részletet most a balladából.

szoknyád. Elül rövid egyik, hátul hosszabb hadik. Anyám, kedves anyám, Sárpodor Péterné, Szabó nem jó szabta, Varró nem jó varta. Lányom, kedves lányom, Fodor Katalina, Szabó jól kiszabta, Varró jól megvarta. Anyám, kedves anyám, Sárpodor Péterné, nem tűröm, tagadom, ki kell már vallanom, hogy vagyon én nékem 6 hónapos terhem.

az említett balladák közt tette közzé Kodály a Bagoly asszonyról szóló különös szövegű dallamot, és pedig egy-egy dur, illetve moll változatban. Gimesen még emlékezett rá egy idős asszony, de különösképpen a másik, Zsérei dur változatra. A dallamot menyhén egyébként lakodalmi táncként használják a szöveg elejének elhagyásával.

felettem, abban felettem, Pista uramot, Pista uramot. Az mellett hagytam,

0: lettem. Abban felettem, Jani fiamat, Jani fiamat.
1: Következő szintén gimesi dallamunk érdekes példája annak, miként száll le egy dal a felnőttektől a gyermekjátékok közé. Így egy nyilvánvalóan a verbuálásról szóló katonanótából előbb párosító, végül gyermekjáték dallam lett. A dal Kodály egykori énekesétől, Bányiné Recika Terésztől került felvételre.

0: indulnak, nagy a híre, hop-hop-hop. Ki lesz a kapitány, majd lesz Varga Jani. Hát a kapitányné, majd lesz Piroskati. Nagy a híre, hop-hop-hop. Ennek a Janinak szép széles gatyája, ennek a Katinak fáj a szíve rája. Nagy a híre, hop-hop-hop. Ennek a Katinak szép piros szoknyája, ennek a Janinak fáj a szíve rája. Nagy a híre, hop-hop-hop. Énekelte Bányi Antalné, Reszika Teréz, 71 éves öregasszony.
1: Következő példáink dallamai a tavaszi népszokásokhoz kapcsolódnak, amelyek nyilván az ősi természeti ünnepektől veszik eredetüket és keverednek keresztény elemekkel. Ilyen a villőzés virágvasárnapján. A lányok tarkapántlikás fűzfággal járnak házról házra, és éneklik a villőzés énekét, amért tojást kapnak. A szokás ma már játékos jellegű, és sok helyt együtt jár a kiszehordással. Este felé a kicevicét, egy rossz kabátba öltöztetett szalmabábot régi kalappal a fején meghordozzák a faluban, és végül kiviszik a határba. Az énekek szövegében sok egyezést találunk a regős énekekével. Most hallható változatunk eddig nincs publikálva.

0: Illő.
1: A nyári napforduló idején, talán régi római ünnepek nyomán, Szent Iván napján, gyakran már hetekkel előbb is, a mező szélén négyszögű szalmarakást hordanak össze, és különféle illatos füveket raknak bele. Ezt este felé meggyújtják, és dallolás közben körültáncolják, majd átugrálják. A szokáshoz összesen 12 ének kapcsolódik. De sehol sem éneklik el mindőket, hanem falunként másokat és más sorrendben. A dalok egy része kiéneklő jellegű, vagyis az összetartozó, házasulandó legényt és leányt említik. Dallampéldánk Zsérén került felvételre, és alig tér el a Kodály által 1909-ben közölttől. A szokás ma már különben teljesen kihalt.
0: Kilovái vannak a nagy hegyek alatt, ott is ott vannak a Balkó Ferié, Szelem Sára, jó magyar Ilonának haja fölött gyöngy, koszorú gyöngy. El így földesi Veronkat ér is meg az én lovaimat, én is megtérítem a telúdjaidat, Szelem Sára, jó magyar Ilonának haja fölött gyöngy, koszorú gyöngy.
1: A hojedázás a szőlőkötözés egyik régi szokása. Ez női munka, amelyet a lányok és asszonyok víg, tréfa és dalolás közt végeznek. Az italolt énekekre Kodály nagy figyelmet fordított, mert bennük a termékenység varázslás és a párosítás elemei keverednek lírai vagy csúfolódó szövegekkel. A szokás Barslédecen felvett énekeit 1909-ben közölte. Ugyancsak Barslédecen vettem fel egy idős asszonytól, aki maga is részt vett lánykorában a hojedázásban. A változatunkban szereplő három ének igen sokban egyezik a Kodály által közölttel. Az első kettő párosító jellegű, de a harmadik már említi a zöldelő szőlőágat is.

A zoborvidék népszokásai közül Dallamban is a leggazdagabb a lakodalom. A kizárólag csak a lakodalomban énekelt lagzis daloknak, mint Kodály felfedezte, különleges az előadásmódja, mert az egyes hangközök hangvétele tudatosan változó, ezt a jelenséget nevezte Kodály lagzis intonációnak. A lakodalom végtelen gazdag szertartásos mozzanatokban. Közülük hallgassuk meg a készfogó előtti hajnal kiáltást, a lakodalmasoknak dallal való ébresztését Menyhérről.

Kedves színfoltját adják a zoborvidéki lakodalmaknak a víg, dévaj szövegű dunnadalok. Ezeket a mennyasszonyi ágy vitelekor, a megérkezés utáni ágyvetéskor, sőt, minden lakodalmi menetben is szokták énekelni. Ilyen következő példánk is Kolomból.

Az előbb említett lagzis intonációi dalokhoz rengeteg sokféle szöveg fűződik, Kodály nem kevesebb, mint 900 különféle szöveget jegyzett le belőlük. Most néhány ilyen dallamot mutattunk be Nyitra Gerencséről több asszony együttes előadásában.

Táncházban című műsorunkban a Magyar Rádió 1970-ben elhangzott Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában című sorozatának előadását hallották, melyben dr. Kis Lajos néprajzkutató mesélt Kodály zoborvidéki gyűjtéseiről. A műsorban elhangzott eredeti felvételek után nézzük, táncházas énekesek, muzsikusok hogyan játsszák e vidék dalait. Juhász Réka, Kacor Dorottya, Sturc Noémi és Egyed Réka énekel zoborvidéki lakodalmas dalokat. Aztán dudanóták következnek a felvidéki Varsányi Ildikó prímás előadásában, hogy aztán Szokolai Dongó Balázs játszon nagymegyeri dudanótákat, melyeket a Szentefrém férfikar énekel vele.

A felvidéki Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán énekmondó közös felvétele következik előadásukban, a Táncházban című műsorunkban már hallott lakodalmi Haj révész révész kezdetű dalt hallgassuk meg. Utána pedig a Rezeda együttes Dudás Uram című felvétele következik.

Táncházban című műsorunk utolsó két előadója, a hegedős, illetve a parapács zenekar is a Felvidék dalait játsza. Az első összeállításban Agócs Gergely énekel egy igazi táncházas slágert, s aztán adásunkat osgyáni dallamok zárják a Puskó Márton vezette parapács zenekar előadásában. Mára munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Színes világzenei csoport nyújtunk át a következő három órában. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész világot, és persze sok hazaival is készülünk. Például a Petőfi zenei díjátadókon az év felfedezettje címmel kitüntetett FMR zenekarral. 2025-ben kapta Orbai Lilla a kitüntetést. A Landumar című dal szólt tőlük ebben az órában. Aztán játszik később a Besodrom zenekar szintén itthonról, és ausztrál világzenével is készülünk az Andrew Gurruvivi Band tolmácsolásában. Kellemes rádiózást mindenkinek ma estére. Brazíliában indítjuk a világzenei kalandozást a Momo felvételével. Ez a Pára.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A következő formáció 2020-ban alakult, a tagok a jazz tanszakon találkoztak. Azóta alkotnak formációt FMR néven, és ötvözik a jazz, a sanzon és a népzene elemeit, megidézve a 30-as évek dohányfüstös bárjainak hangulatát. Két tehetséges énekesnő, Isabella Cossanel és Orbai Lilla alkotja az FMR formációt. Isabella gyermekkorát Franciaországban töltötte, ahol édesanyja révén aktívan részt vett a magyar népi kultúra ápolásában, de sokat járt Erdélybe is. Magyarországra költözve a Balassi Intézetben tanult magyarságismeretet, majd a Bartók Béla konzervatóriumban folytatta tanulmányait jazzének szakon. Ott ismerkedett meg Orbai Lillával, és meg is alapították közösen az FMR duót. Repertoárjukban saját, magyar és francia nyelvű szerzemények mellett jazz-standardek, klasszikus francia sanzonok és világzenei darabok is helyet kapnak. Nevük a Tisza virág francia megfelelője körülbelül, amely számukra az újjászületést és a pillanat megélését jelképezi. Mindezt persze zenéjükben, előadásaikban is tükröződik. Igazán felismerhető hangzást teremtettek. Hallgassuk Isabella Cossanel és Orbai Lilla formációját. Játszik az FMR a 2024-es lemezről, íme a Lendemain, a következő nap.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. A Besodrom következik már is, amely 2024-es korongjával 25. születésnapját ünnepelte. A lemez címe ez lett Hova lesz a séta, és ez felkerült több rangos világzenei toplistára is. A formáció egyik alapítója Barca Gergő Jeruzsálemben él, míg a másik alapító Petty Ádám Bristolban, a többi tag pedig hazánkban. Barca Gergő műsorunkban elmesélte, hogy annak ellenére, hogy különböző országokban élnek, igen gördülékenyen tudnak együtt dolgozni. Kaszai Lili énekesnő szerint a ritka találkozások miatt a koncertek sem válnak unalmassá, és mindig kirobbanó energiával zajlanak. A korong címe és borítója a Kádár rendszer rendőri intézkedéseit idézi. Ez a cím egyrészt utal a múltbeli élményekre, másrészt arra, hogy az alapítók közül ketten is elhagyták az országot. A lemez egyik legnépszerűbb felvételét hallgatjuk most. Játszik a Besodrom és a 25. születésnapra készült Hova lesz a séta című albumról íme a

itt a népek dalai és a világzenei válogatása Dankó Rádióban. Következő előadónk az Andrew Guruvivi Band, akik garantáltan életre keltik a táncparkettet. 2024-es Sing Your Own Song című albumuk legvidámabb Játja Márkó Lé című dalával. Ez a felvétel, amelynek címe annyit tesz, hogy gyerekek táncoljunk, egy különleges fúziója a hagyományos Jolnó ritmusoknak és a modern világzenei elemeknek. A Jolnó egy ősi ausztrál őslakos népcsoport neve, Észak-Ausztráliában élnek. Kultúrájuk több ezer éves gazdag spirituális múltra tekint vissza, amely szorosan összefügg a természettel és a földdel. Hitük szerint minden természeti elemnek, a víznek, a szélnek és a földnek is lelke van. Andrew Guruvivi, a banda frontembere, nagyon széles zenei spektrummal dolgozik. Inspirációt merít Afrikából, Jamaikából, Indiából és Mexikóból, amit blues, rock és flamenco elemekkel ötvöz. A banda Észak-Kelet-Ausztrália egyik legelszigeteltebb vidékéről, az Arnhem-Land területéről származik, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy világszínvonalú muzsikát hozzanak létre, és be is mutassák azt a világnak. Íme akkor a dal a Játja Márkó Lé, egy pozitív, könnyed dallam, amit nehéz

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével itthonról, a Csalabántól.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Mediaclick egy alkalmazás is, abban is keressék a Dankó Rádiót. Sok kiváló magyar világzenével is készülünk ebben az órában. Például játszik majd a Gimes, tőlük a Szinkópé című dalt idézzük meg. Aztán egy koncertfelvétel is szól a Parnograsztól, a nézését meg a járását. Elsőként pedig a Csalabán felvétele szól, szintén itthonról. A dalt tőlük a Babalakpib.

évek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től itt. Népek dalai. Különleges zenék a Dankó

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, a világzenei válogatás. Most magyar dallal folytatjuk, játszik már is a Gimes, amely Szarka Gyula vezetésével olyan szlovákiai magyar zenészekből alakult a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán még 1983-ban, akik előtte rockot, komoly zenét vagy éppen régi zenét játszottak. Első táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra melletti Gimes községben rendezett ifjúsági táborban tartották, innen ered a Gimes név is, amit 84-ben vett fel a zenekar. Lassan a népzenei elemek alkotói elképzeléseikhez simultak, és megszületett az úgynevezett Gimes zene. A ritmusok még feszesebbé, keményebbé váltak, a hagyományos népi hangszerek mellett előkerült a szaxofon, a dob felszerelés, és improvizációk is készültek. Anélkül, hogy észrevették, vagy akarták volna, már bele is keveredtek a világzene kategóriába. A Gimes zene magyar, valamint közép- és kelet-európai népzenei gyökereken táplálkozik. A formáció álszpoétikája a muzsika egyetemessége. Zenéjük azt keresi, hogy miben hasonlítanak az emberek egymáshoz, és nem azt, hogy miben különböznek. Ilyen zenét csinálnak. A Gimessel folytatjuk. Ezt tőlük a Szinkópé a Dankó Rádióban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. Ez a Népek dalaim, irány most Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, autentikus cigányzene következik. A roma népzene népszerűsítését, ápolását és tovább örökítését tűzte ki maga elé célul a Partnógraszt, és úgy tűnik egyre nagyobb sikerrel teszik ezt. Hisz azt mondják, úgy tapasztalják, hogy a közönség soraiban nem csak a felnőttek, de a fiatalok is ott vannak. A csapat az autentikus cigány folklórból meríti repertoáriát, hagyományos hangszereléssel, mint kanna, kanál, tambura, gitár, nagybőgő, szájbőgő. A zenei anyagot Romániában és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében gyűjtötték azzal a céllal, hogy megismertessék a közönséggel a cigányok hagyományait, zenei, illetve tánckultúráját is. 4 évi gyűjtő munka eredményeként jelent meg még 2002-ben a Rávágok a zongorára című bemutatkozó nagylemezük, amely itthon és külföldön is óriási szakmai és közönség sikert aratott. A magyarországi zenekarok közül elsőként ők szerepeltek a hivatalos európai világzenei slágerlistán is. Következzenek most ők, a Partnógraszt muzsikája, a nézését meg a járását itt a Dankó Rádióban.
1: Hogy

0: This town was built by strangers.
1: Donkó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Donkó Rádió világzenei magazinja.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is örömhallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Dankó Rádió világzenei válogatása szól. Ez a népek dalai, afrikai dallamokkal és ritmusokkal folytatjuk, irány most Nigéria. Ugyan a muzsikus családjában senki nem zenélt, ő azonban gyermekkora óta másra sem vágyott, csak zenélni, és zenéj által híressé is válni. Legalábbis ezt mondja magáról a Nigériában született Mdo Mokhtar. A zenész 12 éves korától kezdve szorgalmasan gyakorolt, majd 2008-ban felvette első nagylemezét, amelynek Anár lett a címe. Dalaiban sok helyen feltűnik a hasonlóság Jimi Hendrix-szel, hiszen Mdo Mokhtar is balkezes, ahogyan a rock legenda is az volt. De a zenében is van köztük hasonlóság, hiszen mindkettőjükben benne van az a fajta pszichedélia, amely magával ragadja a hallgatót, csak itt a hatás nem bódítószereknek tudható be, hanem a folyamatos ismétlésnek, amivel a dallam állandóan visszatér a kiinduló pontra, és kezdődik minden előről. A nigériai és a mai napig a hazájában is élő Mdo Mokhtar az elsők között kezdte ötvözni a tuareg muzsikát a modern rockkal, ugyanakkor szövegei között megtartott olyan hagyományosan fontos témákat, mint az iszlám, a tanulás, a szerelem és a béke. Következik most a nigériai Mdo Mokhtar zenéje, ez a Kamane Tarhanin itt a Dankó Rádióban.

0: hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és rálépünk mindjárt az ígéret földjére.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Ezzel a világzenei csokorral beutazzuk az egész földet, és persze sok muzsika szól itthonról is. Például a mai utolsó órában a Zűrös Bandától. Aztán hallunk világzenét a brazil Kriójótól, és Szabó Balázs bandája is muzsikál nálunk ma este még. További jó rádiózást mindenkinek, akár útközben, akár már pihenés közben otthon, vagy akár még a munkahelyen. Hallgassuk most Majek Fashek felvételét Nigériából. Szerinte ilyen az ígéret földje.
1: Minden este 9-től világzenék forognak a dangban.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalaival, a világ zenei válogatással. Ismét magyar zenével folytatjuk. Következik a Zűrös Banda. Szokták őket egyfajta magyar világzenei szupergrupként is emlegetni. Nos, ez a hivalkodás azért távol áll a zenekartól, ahogyan elmesélték nekünk, bár annyiban érvényes lehet a jelző, hogy az együttes a magyar világzenei szintér jól ismert zenekarainak tagjaiból verbuválódott. A csapat alapításában a tagokat összekötő több éves barátság mellett leginkább az játszott szerepet, hogy mindannyian rajonganak a modern balkáni zenéért. Básics Branka a szerb, makedón és bolgár népzenét játszó právó énekesnője és az egyik legtehetségesebb hazai női előadó a világzenei szintéren. Varga Kornél gitáros, zenekarvezető pedig a Fianna és a Fabula Rasa zenekarból ismert. Az Zűrös Banda muzsikájában a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok a román, a magyar, a makedón, a cigány és a szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magába foglaló elegyből alakul ki a Zűrös Bandát jellemző egyéni zenei arculat. Következzen most egy dal tőlük, ez a Zöld Erdőben, játszik a Dankó Rádióban a Zűrös Banda.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei magazinunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jöjjön most egy kiváló brazil muzsikus, polgári nevén Kléber Cavalcante Gomez, vagy ahogyan Dél-Amerikában a legtöbben ismerik, Criollo. Bevándorló gyermekeként született São Paulo-ban 1975-ben, és már 11 éves korától kezdve a zene iránti szeretetére összpontosított. Sok éven át a környéken kisebb helyszíneken kezdte. Zenéje meghaladja a stíluskorlátokat, de a nyelvieket is. 36 éves korában lett igazi sztár Brazíliában. Számtalan díjat nyert onnantól, a brazil zene legnagyobb csillagaival állhatott egy színpadon, és persze már nem csak az ország határon belül turnézott. Egyszerre népszerűsíti a hip-hopot, a szambát, a reggét és az afro-brazil dallamokat. Bár már tinédzser kora óta énekel, első lemezének megjelenésére 31 éves koráig várnia kellett, addig nem is gondolt lemezfelvételre, csak énekelt iskolákban, templomokban, vagy egyszerűen csak az utcán. A brazil énekes azt vallja, nem azért énekel, hogy megismerjék, vagy hogy összehozzon egy új lemezt, kizárólag az éneklés és a zene szeretete vonza. Hallgassunk egy dalt Criollo 2017-es lemezéről most a Dankó Rádió.

0: világzenei válogatást hallják a Dankó Rádióban, ez a Népek Dalai. Folytassuk Szabó Balázs bandájával. Balázs évtizedek óta színpadon áll már, előadói pályáját egy szálgitárosként kezdte. Emellett dolgozott bábszínészként is, az évek alatt bemutatkozott már színházi zeneszerzőként és rendezőként is. 2009-ben alapította meg zenekarát, a Szabó Balázs bandáját. Jellegzetes zenei és szövegviláguk miatt egyedi színfoltjai a hazai könnyű zenei életnek. Dalaikban gyakran ötvözik a magyar népzenét a könnyű zene különböző válfajaival, és sokszor klasszikus zenei hangszereléssel is. Sikert sikerre halmoztak a magyar hagyományokat újszerű köntösbe bújtatott dalaikkal. Ennek kiváló lenyomata 2018 tavaszán megjelent lemezük, a címe Rajtad felejtett szavaim, valamint egy meglepetés album, a Hasonlatok című Radnóti verslemez. Most az előbbiről, a Rajtad felejtett szavaim című korongról következik, talán az egyik legjobb zene. A címe Tanulhatatlan. A Tankó Rádióban következik Szabó Balázs bandája.
1: Csendes az eső.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, búcsúzom, remélem, hogy találkozunk holnap este is, akkor is 9 órától világzenei magazinunk kezdődik a Dankó Rádióban. A himnuszt követően indul az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom, a népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csillagos lesz. Kilenc kis gólya leszállt a tóra, elhozta nékünk a gyár.
1: Dankó Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója.

de boldog voltam akkor talán.

búcsúzik a fecske madár, vége már a tarka hímes nyárnak. Sárgulnak a fal levelek, hajamban is ez is tőszi szállok. Húzzad azt a régi búzsat,

ha visznek a temetőbe, fehér csipke szemfedőbe. Akkor is lesz húszad, húszad azt a régi búsat,

ovis na kotta metőbe, fehér csipke szemfedőbe.

0: Pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása, és 1 órán keresztül tart majd. Tartsanak velünk, hogyha a kedvük és idejük is engedi, hallgassuk meg rögtön 60-i Kis Gyöngyi és Tordai Zoltán zenekarának előadásában Sándor Jenő hallgatóját, Halvány sárga rózsát címmel. Hullámzó Balaton tetején, majd Sárközi Ferenc andalgóját Mészáros János Elek énekli el, akinek 2021-es felvételünkön ifja Bergi Béla zenekara muzsikál. Tartsanak velünk!

33 rózsafámon. Magyar Imre és Brand István friss ének címe ez. Nem sokára, itt a Húscsak Prímásban, Urbán Katalin és Magyar Imre zenekarának előadásában hallgathatjuk meg a dalt. Karcagi Nagy Zoltán előtte még elénekli nekünk Szerdahelyi János és Rákosi János csárdását. Hallod-e, Zsuzsikám? Már is szól a dal, Tordai Zoltán és zenekara közreműködésével.

Hallodent Zsuzsikám, hallodent igazán, meddig fogsz még a szívemmel cicázni? Nem vagyok fadarab, értsd meg a szavamat, nem győzöm már.

Muzsikánál nincs jobb barát. Babusa Miklós hallgatóját egy Dankó klubos felvételről hallhatjuk nem sokára, Budai Beatrix-tól, akinek Johann János és zenekara muzsikált Badacsony Tomajon. Orosházáról is hozunk egy Dankó klubos felvételt, ez Szőlősi Emesével és Lakatos Miklós együttesével készült még 2024 márciusában. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága. Leszler József és Cserkuti Sándor andalgója után majd Kalmár Tibor csádását halljuk a Szegedi Sürgőnypúzna címmel. Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán együttese hallható majd egy váli Dankó klubos felvételről.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Hús csak prímás című műsorunk, annak is a felénél járunk. Megáradt a patak, hamarosan Dóci József nótája hangzik el Szentendrei Klárától. Előtte Cserkuti Sándor Muzsikálj csak című andalgóját halljuk, Lerner Ferenc és Fehér Sándor együttesének előadásában 1984-ből. Most pedig jöjjön egy 2018-as felvétel, mely a Magyar Nóta díjas Tolnai Andrással, valamint Németh Csicsó József felé zenekarával készült. Ez Seres Rezső hallgatója, Fizetek főúr.

steno sám. Íď do volochy. Fizetek fő, volt ezer remény.

a cigány a fülembe. Kiskertemben viola rezeda, nem vagyok én úri családból való. Ezek a dalok következnek. Buffó Rigó Sándor vezető prímás, a száztagú cigányzenekar élén muzsikál Bangó Margitnak, aki majd elénekli nekünk ezeket a dalokat. Utána pedig Kalina Enikőt hallgathatjuk, Szerdahely János és Z. Horváth Gyula egyik frissével, Csóka, csóka, szürke csóka. Ezen a felvételen majd Terék József és zenekara húzza.

Joj, da si fik se me von vagano, nincs olyan e világon senki másnak.

Én másnap este kimentem a szőlőbe, és ott találtam a katót a sötétbe. Én megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót.

kibemről messze a földre, mindörökre, de hűtlen csapodát, huncut a májad, zuzzát, csalfa vagy. Három is akkor, így hát majd, ha vagy, így veled, édes rózsám, Isten

Házunk előtt folyik el a kanál is. A 2023-as életműdíjas Bokor János dalol, akinek a 2023-as cigányzenei díjas ifjabb Sárközi Lajos prémás muzsikál együttesével. Ezt megelőzően Borzó Miska andalgóját is meghallgathatjuk, Maros vize folyik csendesen. A 2022-ben készült felvételen Benedek Fi Katalin énekel, és Baranyai István zenekara muzsikál. Ezt megelőzően pedig itt és most már is Balázs Árpád és Fényes Lóránd hallgatója szól. Gyere velem Akáclombos falumba. Déki Lakatos Sándor és együttese már is muzsikál Melis Györgynek.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, hiszen a Dankó Rádió Húscsak Prímása nem sokára véget ér. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak a folytatásban is, ha kedvük és idejük is engedi. Most ifjabb Magyar Imre dalával búcsúzunk, ez a Szólj-szólj csalogány, Balázs Tamás és zenekara tolmácsolásában. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma a Felvidék, azon belül is Nyitra és Zoborvidék dalai szólnak Táncházban című műsorunkban, annak apropóján, hogy Kodály és a népzenekutatók itt találtak gyönyörű, szentiváni és lakodalmas dalokat. És ezekből azért is válogattam, mert június 21-e a nyári napforduló napja, melyet a pogány és a keresztény kultúrkörben is megünnepeltek. A keresztény hagyomány június 24-én keresztelő Szent Jánosra, Jézus megkeresztelőjére emlékezik, s a Szent Iván éjszakáján június 23-áról 24-ére virradó éjszaka meggyújtott tüzek, egyrészt örömtüzek, másrészt igen erős szerelem varázsló erővel is bírnak. Az úgynevezett Szent Iván énekekből majd holnap este hallhatnak egy válogatást, most Nyitra és Zoborvidéki dalok szólnak Táncházban című műsorunkban, azaz először Kis Lajos néprajzkutató előadása, melynek címe Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában.
2: Kodály Zoltán sokszor hangoztatta, hogy a népi hagyományokat a peremvidékek őrzik meg legjobban. Két szomszédos nép a nyelvhatárokon fokozott mértékben őrzi meg saját régi hagyományait, eközben népzenéje sok új típussal gazdagodik a kölcsönös egymásra hatás következtében. Ennek tudatában indult Kodály 1906-ban második nagy gyűjtőútjára a Zoborhegy vidékére, a ma Szlovákiához tartozó Nyitra környéki kis hegyi falvakba. Gyűjtő munkája sok nehézséggel járt. Sokszor fél napos gyaloglás után érte el a nehezen megközelíthető falucskákat, de 1915-ig mégis szinte évenként fölkereste őket. A 16 kis faluban a népi élet csodálatos, régi, színes világa tárult eléje. Megtalálta az ősi természeti ünnepek, talán még pogány és keresztény elemekkel vegyes, köszöntő formuláit, a fonóbeli és Szent Iván napi párosító szertartásokat és dalokat. De meglelte a régi, talán Mécsvilág melletti mesélés közben énekelt távoli, főleg az erdélyi népköltészet és népzene sok egyező vonását mutató balladákat és a régi dallamok valóságos kincstárát. Kodály hatalmas, szinte mindent felölelő, alapvető gyűjtése után talán kicsi fölöslegesnek tűnik a nyomdokain való talló.